0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservani Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Családi nappal ünnepeltek a kaposvári bölcsödei dolgozók szombaton Töröcskén. A munkatársakat és családtagjaikat játékos vetélkedők, meglepetés előadás és díjátadó várta. A gyerekeknek pedig volt ugrálóvár, arcfestés, táncház és más színes programok. Az eseményen Szita Károly polgármester is megköszönte a bölcsődei dolgozók mindennapi munkáját, és méltatta az összetartó közösségüket. Megelevenedett a középkor a Szent Jakabi Bencés apátság romjainál. A Ripperónai Múzeum szombaton 7. alkalommal rendezte meg az Ostra Peregrina középkori fesztivált, ahol hagyományőrzők, kézművesek és családi programok várták az érdeklődőket. A látogatók megismerhették a középkori viseleteket, mesterségeket és fegyvereket, a Fekete Sereg lovagrend pedig korabeli hadi bemutatót is tartott. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek a középkori emberek életmódjához. Tűz miatt kellett kiüríteni egy zalakarosi szállodát hétfő hajnalban. Az épület alaksorában törölközők kaptak lángra a mosodában, ami miatt nagy füst keletkezett. A tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet és kiszellőztették az épületet. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a szállodát, de valamivel több mint fél óra elteltével mindenki visszatérhetett. A hotel egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. Újra összeesett a pályán Christian Eriksen. A 34 éves dán labdarúgó vasárnap a válogatott Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésének 65. percében lett rosszul. A dán válogatott csapatorvosa szerint Eriksen állapota stabil, jól van és hamarosan elhagyhatja a kórházat. A középpályás 2021-ben az Európa-bajnokság Finnország elleni mérkőzésén szívrohamot kapott a pályán. Életét akkor a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. Később szívritmus szabályozó beültetése után visszatérhetett a profi futballhoz.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban már gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz még változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió most.

0: egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Vádat emeltek két pakisztáni embercsempésszel szemben, akik 8 migránst szállítottak egy 5 személyes személyautóban. Az embercsempészeknek tavaly szeptemberben Budapestről a magyar-szlovén határhoz kellett volna vinniük a bevándorlókat. 3 felnőttet és 4 gyereket a hátsó ülésre zsúfoltak be, egy 13 éves gyereket pedig a csomagtartóba fektettek be. A rendőrök az M7-es autópályán a Fonyód közelében akarták ellenőrizni a járművet, de a sofőr menekülni kezdett. Az üldözés az M7-esen és a 7-es főúton folytatódott. Az embercsempészek végül keresztbe álltak az úton, kipattantak a kocsiból és elrohantak, de elfogták őket. Az ügyészség börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott a két pakisztáni embercsempésszel szemben. 1 milliárd forintos kártérítési alap létrehozásáról döntött a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők támogatására. Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben azt mondta, hogy az alap az elmúlt évtizedekben érintett áldozatok számára lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtana. A kormány emellett miniszteri biztost is kinevez a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazások kivizsgálására. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy több gyermekvédelmi vezetőt menesztettek, és szerinte megújulásra szorul az egész gyermekvédelmi rendszer. Súlyos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket hétfőn. A rengés erőssége 7,8-es volt a Richter-skálán. A hatóságok közlése szerint több épület részben vagy teljesen összeomlott, köztük iskolák, üzletek és lakóépületek. Legalább 19-en vesztették életüket és 134-en sérültek meg. Több helyen áramkimaradás nehezíti a mentést és evakuációs központokat is létrehoztak, na a helyieket pedig arra kérték, hogy ne menjenek be a megsérült épületekbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor-zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz még változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája is földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek péntektől vasárnapig Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián. A háromnapos rendezvény során 9 nemzet lovasai mérik össze tudásukat a lovastusa 3 versenyszámában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. A belépés mindhárom napon ingyenes. A versenyszámok minden nap reggel 8 órától várhatóan estig tartanak majd. Trükkös módszerrel rabolt ki balatonparti dohányboltokat egy iráni pár. A tettesek egyik tagja elterelte a dolgozók figyelmét, és eközben kiürítették a kasszát. Az egyik eset után múlt hét kedden feljelentést tett egy fonyódi dohányboltos, akitől 80 000 forintot vittek el. Az eset után körözést adtak ki az autójukra, és néhány nappal később el is fogták a páros egyik tagját, egy 26 éves nőt, másnap pedig előállították a 29 éves párját is. Új országos rendőrfőkapitányt nevezett ki a kormány. A belügyminisztérium közlése szerint június 8-ai hatállyal Mecser Tamás rendőrdandártábornok veszi át az országos rendőrfőkapitányság vezetését. Ezzel egyidejűleg visszavonták Balogh János országos rendőrfőkapitány megbízatását. Mecser Tamás 1988-ban kezdte rendőri pályafutását, volt Borsoda-Bajzenplén megye főkapitánya is, és korábban több szakmai, illetve állami elismeréssel díjazták a munkáját. Újra elérhető a Vonat Info webes felülete, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. A rendszer segítségével az utasok valós időben követhetik a vonatok helyzetét és a késéseket. A miniszter szerint a következő hetekben további fejlesztések várhatók, és a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és mobil alkalmazásban is megjelennek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban már gyengén felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Kedden egy közelgő frontrendszer hatására labilissá válik a légkör. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben viszont nem lesz még változás, 29 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: verandám, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

fáként, fájklep le alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Látom.

0: 91.2. Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Kelemen Kabádban.
2: Hallgassátok a Rádió Mostot most is.
3: Nyári

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservani Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megemlékezést tartottak a hétvégén Kaposváron Nagy Imre születésének 130. évfordulóján. A résztvevők a főutcán, az egykori miniszterelnök szülőházánál helyeztek el virágokat. Az eseményen Pintér Rómeó alpolgármester és Polgár Tamás, a levéltár igazgatója is részt vett. Utóbbi röviden felidézte Nagy Imre életútját és történelmi szerepét. Nagy Imre 1896-ban született Kaposváron, és az 1956-os forradalom idején Magyarország miniszterelnöke volt. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talján Gyula utcában, június 24-én pedig a Balcsy-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és számoljanak az ideiglenes forgalomkorlátozásokkal. Megválasztották Somogy Borát. A 27. alkalommal meghirdetett versenygyőztese a Balaton-Lellei Bújdosó Szőlőbirtok és Pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása lett. A megmérettetésre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 mintával nevezett. A díjakat pénteken adták át Kaposváron. A szervezők szerint a verseny célja, hogy bemutassák Somogy borászainak munkáját. Kizuhant egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről egy középiskolás diák vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A fiú túlélte a zuhanást, a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Nem kizárt, hogy a fiatal véget akart vetni az életének, ugyanis Lenner Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter az MT-nek küldött közleményében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, hogy sok helyen a gyermekek és a diákok magukra maradnak a legsúlyosabb mentális terheikkel. 1 milliárd forintos kártérítési alap létrehozásáról döntött a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők támogatására. Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben azt mondta, hogy az alap az elmúlt évtizedekben érintett áldozatok számára lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtana. A kormány emellett miniszteri biztost is kinevez a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazások kivizsgálására. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy több gyermekvédelmi vezetőt menesztettek, és szerinte megújulásra szorul az egész gyermekvédelmi rendszer.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben még nem lesz változás. A kora reggeli 18-19 fok után nappal 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Szerdától esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 22 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Sziasztok, Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból, hallgassátok a dalunkat most.

0: jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyár indító fesztivál helyszíne a belváros lesz, a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Kisebb tűz volt hétfő reggel a Mate kaposvári kampuszán. Az egyetem egyik laboratóriumában egy lámpatest gyulladt ki, majd le is szakadt a mennyezetről. A kiérkező tűzoltók egy porraloltóval meg tudták fékezni a lángokat. Az egységek ezt követően átvizsgálták, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Vádat emeltek két pakisztáni embercsempésszel szemben, akik 8 migránst szállítottak egy 5 személyes személyautóban. Az embercsempészeknek tavaly szeptemberben Budapestről a magyar-szlovén határhoz kellett volna vinniük a bevándorlókat. 3 felnőttet és 4 gyereket a hátsó ülésre zsúfoltak be, egy 13 éves gyereket pedig a csomagtartóba fektettek be. A rendőrök az M7-es autópályán a Fonyót közelében akarták ellenőrizni a járművet, de a sofőr menekülni kezdett. Az üldözés az M7-esen és a 7-es főúton folytatódott. Az embercsempészek végül keresztbe álltak az úton, kipattantak a kocsiból és elrohantak, de elfogták őket. Az ügyészség börtönbüntetést és kiutasítást indítványozott a két pakisztáni embercsempésszel szemben. Súlyos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket hétfőn. A rengés erőssége 7,8-es volt a Richter-skálán. A hatóságok közlése szerint több épület részben vagy teljesen összeomlott, köztük iskolák, üzletek és lakóépületek. Legalább 19-en vesztették életüket és 134-en sérültek meg. Több helyen áramkimaradás nehezíti a mentést és evakuációs központokat is létrehoztak, a helyieket pedig arra kérték, hogy ne menjenek be a megsérült épületekbe. Újra összeesett a pályán Christian Eriksen. A 34 éves dán labdarúgó vasárnap a válogatott Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésének 65. percében lett rosszul. A dán válogatott csapatorvosa szerint Eriksen állapota stabil, jól van és hamarosan elhagyhatja a kórházat. A középpályás 2021-ben az Európa-bajnokság Finnország elleni mérkőzésén szívrohamot kapott a pályán. Életét akkor a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. Később szívritmus szabályozó beültetése után visszatérhetett a profi futballhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben még nem lesz változás. A kora reggeli 18-19 fok után nappal 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Szerdától esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 22 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Kellemes reggelt kívánok mindenkinek, 4 perccel múlt el 6 órai június 9-én kedden. Egyelőre inkább derült az ég, jelenleg még felettünk. Kevés a felhő, de már a délelőtti órákban megérkeznek, esőt azonban talán nem hoznak. Én most azt látom, hogy esélye a csapadéknak csak az esti órákban lesz. Szerintem meleg van most is, 16-18, de 20 fok is jellemző itt ott a térségben, és meleg lesz később is, úgyhogy egyelőre a nyári ruhával készültök, az rendben van. Mi pedig készültünk a legváltozatosabb, színesebb zenei kínálattal, rengeteg infóval. Remélem, hogy együtt fogunk rádiózni, még azokkal is, akik átutazók. Karamell énekel ezzel a címmel mindjárt a Lilo Mix Touch című dala után. You and I.

0: utazó.
1: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
2: Június 9-e van ezen a kedden, úgyhogy akiket köszönthetünk, minden bizonnyal körülöttetek is vannak szülinaposok, talán évfordulót is tartotok valamilyen jeles alkalomból, de a névnapjukat a Félixek tartják ilyenkor, és az Annabellák, Anna Marik, Boldog Előd, Diana és Kolumbusz nevet viselőket is köszöntjük. A Félix latin eredetű név, a jelentése boldog, szerencsés. Legyenek is azok, ahogy, ha szeretnék, gazdagok a boldogok, a régi magyar férfi név jelentése ez. És sok-sok derűt, kellemes percet, örömöt kívánok mindenkinek. A kiváló hangulatról a következő percekben Purple Disco Machine és Sophie and the Giants közösen gondoskodik, jön az In the Dark.
1: Ez volt a kalendárium. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

frissítettük benneteket ezúttal egy Linkin Park slágerrel itt a rádió Moston a 91.2-n, 7 perc múlva lesz fél hét, jó reggelt kívánok, június 9-e van, kedd. Valószínűleg sokak, miután megszólalt az ébresztőjük, botorkálva automatikusan félálomban a konyhába tartottak, hogy bekapcsolják a kávéfőzőt. Gyors mentővnek tűnik a koffein, de létezik egy sokkal hatékonyabb, ráadásul teljesen olcsó és kíméletesebb trükk, amivel valóságot csodát tehetünk a testünkkel. Az első utatok nem a feketéhez vezet, hanem egy pohár langyos vízhez, azzal radikálisan átalakíthatjátok a reggeli energiáitokat, és az egész napos közérzetetek is új szintre emelkedik. Bár ugye az interneten rengeteg túlzó legendát lehet olvasni a reggeli vízivásról, a valóság ennél sokkal tisztább, nem fogunk tőle egyik napról a másikra látványosan lefogyni, de az élettani folyamatainkat olyan szinten támogatja, hogy sokkal fittebbnek és kiegyensúlyozottabbnak fogjuk érezni magunkat. Nagyon fontos tehát, pótoljuk az éjszakai folyadékveszteséget, hiszen hosszú órákon keresztül teljesen folyadék nélkül volt szervezetünk. Napkezdéskor tehát pillanatok alatt helyreállítjuk a sejtjeink folyadékháztartását, és észre fogjátok venni, hogy szinte percek alatt kitisztul a fejetek, visszatér a koncentrációs képességetek, és sokkal energikusabbá váltok. Ráadásul ez a lépés különösen létfontosságú lehet füllett meleg nyári hónapokban, vagy ha klímás szobában alszotok. Szóval építsétek be a mindennapi rutinot. A reggeli pohár vizet, langyos vizet, ez azt jelenti inkább, hogy ne a hűtőből vegyétek ki, hanem szoba hőmérsékletű legyen. Na, és mi is adjuk a frissítőnket továbbra is, ezúttal a Fallout Boy jön a Thanks for the Memories-del. I'm

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Trükkös módszerrel rabolt ki balatonparti dohányboltokat egy iráni pár. A tettesek egyik tagja elterelte a dolgozók figyelmét, és eközben kiürítették a kasszát. Az egyik eset után múlt hét kedden feljelentést tett egy fonyódi dohányboltos, akitől 80 000 forintot vittek el. Az eset után körözést adtak ki az autójukra, és néhány nappal később el is fogták a páros egyik tagját, egy 26 éves nőt, másnap pedig előállították a 29 éves párját is. Megválasztották Somogy Borát. A 27. alkalommal meghirdetett versenygyőztese, a Balaton-Lellei Bújdosó Szőlőbirtok és Pincészet 2020-as évjáratú Cabernet Sauvignon válogatása lett. A megmérettetésre a dél-balatoni borvidék 11 pincészete összesen 37 mintával nevezett. A díjakat pénteken adták át Kaposváron. A szervezők szerint a verseny célja, hogy bemutassák Somogy borászainak munkáját. Újra elérhető a Vonat Info webes felülete, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn. A rendszer segítségével az utasok valós időben követhetik a vonatok helyzetét és a késéseket. A miniszter szerint a következő hetekben további fejlesztések várhatók, és a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és mobil alkalmazásban is megjelennek majd. Ezen a héten kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A tornát az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezi. Ez lesz az első foci VB, amin 48 csapat vesz részt. A nyitó meccset csütörtökön Mexikó és Dél-Afrika játsza. A legnagyobb esélyesek között Spanyolország, Franciaország, Anglia és Brazília szerepel. A világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik New Yorkban.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben még nem lesz változás. A kora reggeli 18-19 fok után nappal 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Szerdától esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 22 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: 5 perccel fél hét után köszöntök mindenkit, és csodálatos napot kívánok június 9-ére, meg egy derűs, könnyed reggelt. Egyelőre még mindig nincs felhő felettünk, derült az ég, de majd érkeznek felhők is. Eső viszont elvileg csak este, bár sárga figyelmeztetés van zivatarra. Akik még érkeznek szépen sorban, azok a legnagyobb sztárok, így mindjárt a Depeche Mode, most viszont Maneskin a szupermodellel.

0: Programajánló.
1: Ma délután 4:30-kor a Fekete István látogató központba érdemes lesz elmenni, akár a gyerkőcökkel együtt. Extrém élővilág, földünk élőhelyei a trópusoktól a sarkvidékekig címmel egy időszaki kiállítás nyílik. A szakmai megnyitót Lehocki József tartja, a Fekete István látogató központ koordinátora. A kiállítás 2-től vasárnapig, aztán 9-től délután 5 óráig megtekinthető, majd folyamatosan. Aztán szintén a mai napon délután 5 órakor a Takács Gyula könyvtárban egy előadás lesz, sőt, személyes hangvételű kis csoportos konzultációk, közérthető, hasznos információk az ismeretterjesztő ingyenes előadáson, melynek témája ezúttal az agresszív daganatsejtek elleni időbeni küzdelem. Dr. Szabó Lászlót hallgathatjuk majd, akitől azt is megismerhetjük, hogy hogyan lehet csökkenteni a krónikus gyulladás szintjét, mely minden modern betegség melegágya. Ez nem egy elméleti bemutató, hanem gyakorlati műhely munka lesz. Mindenki összeválogathatja a saját hatóanyagait a helyszínen. A részvétel ingyenes. Lesz egy különleges közönség találkozóval egybekötött filmvetítés is a mai napon, 6 órakor a Kultik moziban Mohács Világok harca című történelmi dokumentumfilm vetítéséről van szó, ami után Diósi Mihály rendező és Mező Levente rendező lesznek a beszélgető társak. A film készítőivel és szakértőivel lehet megbeszélni a Mohácsi csata máig vitatott kérdéseit, a történelmi tévhiteket és Mohács változó megítélését járják még körül. De mást is vetítenek majd délután 3 órától ma a Kultikban, 8 film közül lehet még válogatni. Holnap a szecessziós világnap alkalmából szeretettel hívnak meg mindenki délután 5 órára a Somogyi Építészek Kamarája székházába, Teleki utcába, 2 előadásra és könyvbemutatóra. Szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893 és 1918 között címmel ismerhetjük meg Juhász Anna irodalomtörténész és Illy Franco Mónika építészet történész kiadványát, de a témáról lesz egy előadás is, majd pedig Hámolnár Katalin helytörténész, könyvtáros és Lőrinc Ferenc Lőrinc építész beszélget Kaposvár szecessziós építészetéről.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 9-e van ezen a kedden, a Félixek ünneplik névnapjukat. 1640-ben született első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a török hódoltság alól. Charles Dickens, az angol regényíró, a Twist Oliver szerzője, 1870-ben hunyt el. 1953-ban Budapesten született Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth Díjas színművésznő. 65 éves lett Michael J. Fox, amerikai színész. A Vissza a jövőbe című filmek legendássá tették őt. 63 éves Johnny Depp, az amerikai színész, na ő a Karib-tenger kalózaiban alakított legendásat többek között. Ünnepel Miklós Erika, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas operaénekesnő, 1970-ben született, és 45 éves lett Natalie Portman, amerikai színésznő. 1934-ben jelent meg képregény először Donald Kacsa főszereplésé. És mindenképpen fontos emlékeznünk Lomb Katóra. 23 éve hunyt el a tolmács fordító, a világ első szinkron tolmácsainak egyike.
0: Ez volt a kalendárium. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programokhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A fesztivál a híres cigányprímás Rigó Jancsi emléke előtt tiszteleg, aki ezer szállal kötődött Kaposvárhoz. Kisebb tűz volt hétfő reggel a Mate Kaposvári kampuszán. Az egyetem egyik laboratóriumában egy lámpatest gyulladt ki, majd le is szakadt a mennyezetről. A kiérkező tűzoltók egy porraloltóval meg tudták fékezni a lángokat. Az egységek ezt követően átvizsgálták, majd átszellőztették az épületet. Személyi sérülés nem történt. Nemzetközi lovastusa versenyt rendeznek péntektől vasárnapig Kaposváron a Pannon Lovas Akadémián. A háromnapos rendezvény során 9 nemzet lovasai mérik összetudásukat a lovastusa 3 verseny számában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. A belépés mindhárom napon ingyenes, a versenyszámok minden nap reggel 8 órától várhatóan estig tartanak majd. 5 jármű sérült meg Kadarkúton egy balesetben hétfő reggel. A helyi általános iskola előtt 2 jármű ütközött össze, majd ezt követően neki csapódtak másik 3 autónak. A helyi tűzoltók végezték a műszaki mentést, a mentők pedig egy sérültet szállítottak kórházba. 1 milliárd forintos kártérítési alap létrehozásáról döntött a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedők támogatására. Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben azt mondta, hogy az alap az elmúlt évtizedekben érintett áldozatok számára lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtana. A kormány emellett miniszteri biztost is kinevez a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazások kivizsgálására. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy több gyermekvédelmi vezetőt menesztettek, és szerinte megújulásra szorul az egész gyermekvédelmi rendszer. Kizuhant egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről egy középiskolás diák vasárnapról hétfőre virradó éjszaka. A fiú túlélte a zuhanást, a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Nem kizárt, hogy a fiatal véget akart vetni az életének, ugyanis Lenner Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter az MT-nek küldött közleményében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, hogy sok helyen a gyermekek és a diákok magukra maradnak a legsúlyosabb mentális terheikkel.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma már erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérsékletben még nem lesz változás. A kora reggeli 18-19 fok után nappal 29 fok lesz a legmelegebb órákban. Szerdától esős idő várható, és emiatt csütörtökön már csak 22 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: És szeretnénk, ha ez vidáman történne meg, jó hangulatban, ezért várunk benneteket ezúttal is a legüdítőbb zenei kínálattal június 9-én reggel. Üdvözlök mindenkit, csodálatos napot kívánok, 6 perccel múlt el 7 óra. Ezúttal is biztos, hogy rengeteg lehetőség lesz arra, hogy elégedetnek érezzétek magatokat, csak vegyétek észre az apró sikereket is, a kis lépéseket is. Céljaitok elérésében. Madonna célja mindenképpen az, hogy szórakoztassa a világ minden táján az embereket, és most egy újdonsággal teszi meg, ami június 5-én, tehát néhány nappal ezelőtt jelent meg, a Love Sensation című dal. Hivatalosan egy nagyszabású ingyenes koncerten debütált élőben a Times Square téren, ahol több tízezer rajongó előtt lépett fel Madonna. Hozzánk is jön tehát perceken belül, de előbb még a Blink frissít.

0: Michael Jackson darát hallgattuk az Another Part of Me címűt 1986-ból a Rádió Moston. A legendás énekesről az utóbbi időben rengeteg mindent tudhattunk meg. Még itt a 91.2-n is, a legutóbbi 20 csúcson adásában is ő volt a téma, és Mao több egészen különleges dolgot is mesélt, elsősorban szakmai életútjáról. Ráadásul mozi belépőket is többen nyertek, ugye? A kultikban jelenleg is fut a Michael című életrajzi film, amiből persze magánéletéről is megtudhatunk sokat, de ott is a fókusz inkább a zenén van. A legnépszerűbb streaming szolgáltató felületén viszont megjelent egy háromrészes dokumentumfilm is, de az csak Michael Jackson egy életének szeletét mutatja be, ám ezzel együtt tehát az utóbbi időben ismét fókuszba került a pop királya, és természetesen jó néhány dala újra felkerült különböző slágerlistákra Michael Jacksonnak. Hát hazánkban a slágerlistákon többször szerepel a Biebers is, a banda frontembere Puskás Dallos Peti, aki a múlt héten itt járt Kaposváron, és egy igazi sportos napon vett részt a Gártonyi Géza Takiskola diákjaival. A fiatalok nagyon örültek érkezésének, aki nem is üres kézzel jött, sporteszközöket hozott a fiataloknak, akiknek persze énekelt is. Puskás Dallos Peti nem először járt az intézményben, már 10 évvel ezelőtt is itt volt Kaposváron, akkor egy olvasás népszerűsítő kampány keretében látogatott el a fiatalokhoz. Többet is megtudhattok erről a napról, és hogy mi minden történt a suliban aznap, sőt, képgalériát is meg lehet nézni a kaposvármost.hu-n. Nálunk pedig hallgathatjátok Puskás Dallos Petit, vagyis a The Biebers-t, akik furacsével kiegészülve érkeznek hozzánk, úgyhogy dübörög a ház.
1: Jó reggelt! Ez itt a Napra Kész.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
2: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt azért lett kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
4: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi rapok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
3: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztrokülönlegességekkel várják az ínyenceket.
4: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi rapok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsirapok.hu.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz?
6: A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
7: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
8: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Több belvárosi parkolót is lezárnak a hónapban nagy takarítás miatt. Jogsi nélküli sofőrt fogtak a rendőrök. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok. A rádió most legfrissebb híreit hozom önöknek, 7:30 van. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, 24-én pedig a Bajcsi-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és számoljanak az ideiglenes forgalmi korlátozásokkal. Hamis jogosítvánnyal próbálta kijátszani a hatóságokat egy 43 éves férfi Siófokon. A rendőrök éjszaka igazoltatták az autóst, aki egy belga vezetői engedélyt adott át, ám hamar kiderült, hogy az okmány hamis. Az ellenőrzés során az is napvilágra került, hogy valódi jogosítványát korábban bevonták, miután több közlekedési szabályszegést követett el, ráadásul a járművezetéstől is eltiltották. A férfit előállították a siófoki rendőrkapitányságon, ahol közokirathamisítás és az eltiltás megszegése miatt büntetőeljárás indult ellene. Jelentősen csökkennek az országgyűlési képviselők juttatásai egy hétfőn elfogadott törvénymódosítás nyomán. Az új szabályok szerint mérséklődik a képviselői tiszteletdíj, a lakhatási támogatás, az irodabérleti és alkalmazotti keret, emellett megszűnik több költségtérítési forma is. A parlamenti frakciók számára biztosított források szintén csökkennek. Az országgyűlés egyhangú döntéssel fogadta el a módosítást, amelynek célja a működési költségek visszafogása. A számítások szerint az intézkedések a következő 4 évben mintegy 50 milliárd forintos megtakarítást eredményezhetnek az államnak.
0: Időjárás jelentés.
9: Kedden reggel még 16 fokot mérhetünk majd napközben tetőzik a kánikula, délutára 30 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
10: Hello, jó reggelt mindenkinek! Pál Patriciának köszönhetjük a friss infókat, ő fog egész nap ellátni ezekkel bennünket. Ahogy elmondta, lesznek parkoló lezárások ideiglenesen, holnap. Az Anna utca, Rákóczi tér, Baross Gábor utca és Gróf Aponyi utca közötti szakaszán, aztán egy hét múlva Talián Gyula utca és majd a Bajcsi-Zsinszky utca is sorra kerül. Rendszeresen felhívjuk majd erre a figyelmeteket, de mára érdemes bevésni, tehát, hogy este lehetőleg az Anna utcába, a Rákóczi tér környékére ne parkoljatok. Táblák is jelzik ezt már most, hogy hol kell erre figyelni. De hogy mi mindenre kell még a városban figyelni, azt is megtudjuk nem sokára az Euro 6x6 taxitól. Na és tőletek is megtudhatjuk, ha külditek infóitokat a 70 32 32 355-ös számunkra. Addig pedig jöjjön egy kis vidámság Bruno Mars-tól, ez az I

0: közlekedési információk.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia! Mi újság?
1: Hát egy napsütötte reggelre ébredtünk, 20 Celsius fok.
2: Az kellemes.
1: Mondhatják, hogy elég élénk forgalom van a városban. A jelző lámpáink azok működnek a egész város területén. Ismétlen magam, mint tegnap is mondtam már, hogy az iskoláknál változó a forgalom, mert már járkálnak kirándulni, úgyhogy van, ahol buszok is várják a kirándulást. Nagyobb a forgalom a vasútállomásnál is. Ez miatt gyakorlónál, a Toldinál, az Rinyinél is, a Kodály Sulinál szokás szerint ilyenkor élénk autóforgalom van. Útfelbontásról pillanatilag nem tudok beszámolni. A két felüljárónk, most a Szigetvári az közlekedhető egész jó, viszont a másik, ami a Duszodától jön, a Hársfáig lépésbe közlekedhető. A Hársfa fő utca sarkán ott egy kis segítség kell azoknak, akik balra szeretnének kanyarodni. Hál' Istennek a rolleresek már sokkal többen használják a sisakot, mint eddig. Most napközben még nem probléma, hogy nincs rajtuk a megkülönböztetett mellény, de azért este segítség lenne, és az is, hogyha a világítást használnák. Füretről, Toponáról, Újlap felől elég forgalmasak, különben élénk forgalom, de nyugalmas reggelünk van.
2: Maradjon is ez így, a nyugalom legalábbis. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm az érdeklődést, lehetőséget, szép napot mindenkinek!
2: Szép napot, viszont! Szia-szia!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

0: Ájótól hallgattuk az EDN címűt a rádió moston, hát hol van még a nap vége? Most kezdünk csak igazán bele, és hajrá, mindent bele, csak ügyesen. Legyen nagyon kellemes ez a június 9-e mindenki számára. Aztán persze már ilyenkor lehet hangolódni a hétvégére, vagy legalábbis készülődni, tervezni, hogy mit fogtok majd csinálni, és feltételezem, többen lesznek, akik a Balcsira is ellátogatnak. Ez sem kizáró ok, hogy részt vegyetek a mozgás éjszakáján, hiszen pénteken rendezik azt meg Budapesten és 100 vidéki helyszínen, köztük Somogyban is, és nem csak Kaposváron, hanem Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Fonyódon, Marcaliban és Nagyatádon is. De fókuszálva városunkra, a Városligetbe várnak benneteket, 6 órakor kezdődnek a programok, párhuzamosan a sportpályákon zajlik majd például focimaraton, streetball, lesz futás 1 és 3 kilométeres távokon, de 7 kilométeres futást is terveznek, illetve meg típusban is, vagyis szabadon választott távokon minimum 1 és maximum 10 kilométert lehet kitűzni célul. Túrázni is lehet, szervezett keretek között lesz Nordic Walking, és tájfutás is este 8:30-tól várható, na meg spinning, 8-kor, 9-kor, 10-kor és még 11 órakor is este kezdődik egy. A felállított színpadon azt tervezik, hogy 45 perces foglalkozásokat tartanak majd, lesz közös bemelegítés, aztán kortalan torna, főleg az idősebb korosztálynak, majd 7 óra után zumbára, fitnessre, pilatesre, latin fitnessre is lehet számítani, meg este 11-től néptánc és táncház várható. Mindez tehát a Városligetben, 6 órától éjfélig, pénteken a mozgás éjszakáján, de idén a Kaposvári Kerékpáros Klub és Kaposvári Szabadidő Egyesület megszervezi az éjszakai kerékpártúrát is, aminek keretében a Desed a tavat lehet a nyári éjszakában körbe tekerni. Találkozás és bemelegítés 7-kor a Városligetben, indulás 7:30-kor. A táv 26 kilométer lesz, mindenképpen vigyetek magatokkal működő első és hátsó lámpát, bukós isakot, kulacsot, és persze legyen műszakilag megfelelő az a kerékpár. Minden bicajozást kedvelő résztvevő számára nyitott ez a program, nem verseny, hanem közös mozgás és élményszerzés a természetben. Ráadásul egészen különleges módon. A Városligetbe pedig a mozgás éjszakájára mindenkit vigyetek el, a legkisebbektől a legidősebbekig a családban, mert mozogni mindenkinek jó, és mindig fontos, sőt, sosem késő elkezdeni a rendszeres testmozgást.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napraki.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Mennyi friss és új finomság kapható a kaposvári nagypiacon? Ugyanez epernek a szezonja már lassan lecseng, de azért még mindig lehet kapni, főleg befőzésre szánt szemeket. Kilogrammonként 1600 forintos ártól kapható. Aztán egyre nagyobb a kínálat a barackból, illetve cseresznyéből és megyből. A cseresznyét 2000 forintért, a megyet 2500 forintért lehet beszerezni kilogrammonként. A gyümölcsök mellett virágok és palánták is megtalálhatók a kaposvári nagypiacon, meg a gomba kínálat is egészen jó. Az új burgonya kilogrammonként 550 forintba kerül, a karfiol 780 forint. A saláta uborkáért 600 forintot kérnek, az új fejes káposztáért 450 forintot. Aztán van cukorborsó, 1600 forint kilója, sőt, megjelent a görögdinnye, de persze a húspultok környékén is érdemes körülnézni. És ha már a húsoknál tartunk, pizza és grill party lesz a kaposvári nagypiacon június 27-én reggel 8 és dél között. Az új csarnok Baross Gábor utca felőli bejáratánál frissen sütött pizzákat kóstolhatunk, grillhúsok és grillkolbászok, grillezett zöldségek és köretek, sült sajtok és egyéb grillfinomságok lesznek terítéken, látványos sütési bemutatókat is tartanak. Bárki belekóstolhat a kemencében sült pizzák és a grillléterek világába, még ízgazdagabb nap lesz tehát június 27-én a kaposvári nagypiacon.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készlet erejéig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
3: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
5: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj, újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Áldozatvédelmi napot tartottak a somogyi rendőrök. 13 esetben riasztották a hétvégén a tűzoltókat. Jó napot kívánok, 8 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Áldozatvédelmi szakmai napot rendezett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A programon az áldozatsegítésben együttműködő szervezetek képviselői értékelték az eddigi tapasztalatokat, és a további együttműködési lehetőségekről is egyeztettek. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gyermekeket érő erőszak, különösen a családon belüli bántalmazás megelőzésének fontosságára, valamint az áldozatok hatékony támogatására. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, ahol a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges, Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. 13 káresethez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, 3 szabadtéri tűzhöz és 10 műszaki mentéshez vonultak. Kaposváron 2 alkalommal is beavatkoztak, egyik esetben hulladék égett, a másiknál pedig egy téves tűzjelzés miatt riasztották őket. Az elmúlt 3 nap során 5 közúti balesetnél is dolgoztak az egységek, több sérültet kórházba szállítottak a mentők. Barcson egy kigyulladt gólyafészekhez is vonultak a tűzoltók, ahol 2 elpusztult gólyafiókát találtak. Június 20-án indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV csoportnál. Augusztus végéig sűrűbben közlekednek a balatoni vonatok és autóbuszok, emellett több férőhellyel és új járatokkal készülnek a megnövekedett utasforgalomra. A déli és az északi part felé is bővülnek az eljutási lehetőségek, a kerékpárszállítás pedig valamennyi balatoni vonaton biztosított lesz. A MÁV célja idén a menetrendi pontosság javítása, ezért több útvonalon korszerűbb járműveket állítanak forgalomba. A társaság felhívja a figyelmet arra is, hogy a kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra továbbra is kötelező a helyjegy váltása. Florentino Pérez marad a Real Madrid elnöke. A spanyol klubnál a hétvégén tartottak közgyűlést és szavazást, melyen Pérez megkapta a voksok 65%-át. A 79 éves sportvezető így 2030-ig folytathatja munkáját. Florentino Pérez 2009 óta irányítja a világ egyik legismertebb klubját, korábban pedig már 2000 és 2006 között is betöltötte a posztot.
0: Időjárás jelentés.
7: Kedden reggel még 16 fokot mérhetünk majd napközben tetőzik a kánikula, délutára 30 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Nos, akkor a reggel mennyire volt üdítő, kellemes és nyugodt? Így 5 perccel 8 óra után már sokan beírva a munkahelyükre lecsillapodhatnak egy kicsit, vagy most kezdődik inkább a stressz helyzet. Sok erőt és jó munkát kívánok mindenkinek, és jó reggelt azoknak, akik később indítják június 9-ét. Édes dalokkal várunk benneteket, bár lesz egy keserű is. Flor Tomi Sosehol és Sofia közöse, ez az újdonság mindjárt hallható lesz. Kygo és Nile Rodgers For Life címűje után. I took the long road across the ocean.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
1: Akinek fáj.

0: Jó, ez annyira szexi volt, hogy szinte perzselt. Remélem feltüzeltünk mindenkit az Aerosmith Love in Elevator című dalával. A rádió moston hallgattuk. 8:45. Felmelegíteni nem kell senkit, mert bizony hőség lesz a mai napon, így a hideg front előtt még egy kis kánikula beugrik. Ez most már a nyár velejárója, bár a következő napok azért hűvösebb időt tartogatnak nekünk, de június közepére 35 fokot is mondanak már. Pont akkor, amikor berobban a szünidő a gyerkőcöknek. Mennyi felnőtt lenne újra iskolás, igaz, hogy egy két és fél hónapot pihenéssel tölthessen, meg jó kis programokkal táborokban. Na de, nem csak a gyerkőcökre gondolnak ám, hanem a kutyusokra és gazdiaikra. Nyárindító kutyabuli lesz. Június 21-én vasárnap, jövő héten 10 órától a Kapocs Kutyasuliban. A rendezvény ingyenes, de azért nem lehet regisztrálni. Ez egy pörgős, vidám vasárnap délelőtt lesz, ígérik a szervezők, ahol az órákon és a programokon való részvétel ingyenes. Lesz közös tanulás, játék, házi versenyek, hűsítő fagyizás és persze csobbanás. A kutyusoknak kutyaóvit tartanak majd 10:30-tól, de lesz engedelmes óra is, illetve különböző mutatók, meg házi versenyek. Trükkirály versenyt is tartanak. Be lehet mutatni a legviccesebb vagy legcukibb trükköket a kutyusokkal. Megnyitják a kutyamedencét is, és szabadon használható lesz az akadálypálya és a futtató. A hűsítő fagyi a négylábúaknak jár, de a gazdiknak is majd. Ugyanakkor ez egy batyós buli, vagyis jó, ha mindenki visz magával egyrészt jutalomfalatot a kedvenceknek, rágcsálni való sütit vagy üdítőt a közös asztalra, hogy még jobb legyen a hangulat. Nyárindító kutyabuli lesz jövő héten vasárnap, de jól hangzik, toponárom.
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Több belvárosi parkolót is lezárnak júniusban nagy takarítás miatt. Jogsi nélküli sofőrt fogtak a rendőrök. Jó napot kívánok, 8:30 van. A Rádió Most híreit Pál Patríciától hallják. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián-Gyula utcában, 24-én pedig a Bajcsi-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és számoljanak az ideiglenes forgalmi korlátozásokkal. Hamis jogosítvánnyal próbálta kijátszani a hatóságokat egy 43 éves férfi Siófokon. A rendőrök éjszaka igazoltatták az autóst, aki egy belga vezetői engedélyt adott át, ám hamar kiderült, hogy az okmány hamis. Az ellenőrzés során az is napvilágra került, hogy valódi jogosítványát korábban bevonták, miután több közlekedési szabályszegést követett el, ráadásul a járművezetéstől is eltiltották. A férfit előállították a siófoki rendőrkapitányságon, ahol közokirathamisítás és az eltiltás megszegése miatt büntetőeljárás indult ellene. Jelentősen csökkennek az országgyűlési képviselők juttatásai egy hétfőn elfogadott törvénymódosítás nyomán. Az új szabályok szerint mérséklődik a képviselői tiszteletdíj, a lakhatási támogatás, az irodabérleti és alkalmazotti keret, emellett megszűnik több költségtérítési forma is. A parlamenti frakciók számára biztosított források szintén csökkennek. Az országgyűlés egyhangú döntéssel fogadta el a módosítást, amelynek célja a működési költségek visszafogása. A számítások szerint az intézkedések a következő 4 évben mintegy 50 milliárd forintos megtakarítást eredményezhetnek az államnak.
2: Időjárás jelentés.
4: Kedden reggel még 16 fokot mérhetünk majd napközben tetőzik a kánikula, délutára 30 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, csapadék nem várható.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Azt hiszem, sokatnak kell egy kis támogatás, plusz erő ahhoz, hogy ma elindítsák a napot, június 9-ét. megadjuk. Itt vagyunk, segítünk mindenben, amiben tudunk. Keressetek bennünket bátran, 70-32-32-355, a támogatás pedig leginkább a legjobb dalainkkal tudjuk nyújtani. Shakira énekel mindjárt előbb itt a War Republic.

0: Charlie Puth és Young Cup közös dalát hallhattátok a Left and Right címűt a Rádió Moston. Kedves szülők, hallottatok már a Tündérzug kiserdőről, a gyerekek erdei birodalmáról? Bárdod Varnokon a Petörke völgyben van, ahol erdei foglalkozásokat, táborokat és meseműhelyt is tartanak rendszeresen. Sőt, lesz egy nyílt nap is hamarosan, ahol mindent bemutatnak. Szombaton délután 3 és 6 óra között lehet megismerkedni a kiserdővel. Gőzerővel készül Kis Zsófia, a megálmodója ennek az egésznek. Nagyon nagy örömmel várja a kicsiket. Az ingyenes nyílt napról Zsófit kérdezem már is, mivel lehet ott találkozni nálad a Tündérzugban?
1: Hát mindenképpen ezzel a szabad bogarászással, én így hívom, felfedezéssel, amit egy erdő, amit egy nagyrészt paszálatlan rét mező ad, mert hogy az tele van kis állatokkal, növényekkel, bogarakkal, mindenféle felfedezni valóval, illetve hát sok-sok fa van, ami mászható, húzható, kapaszkodható és egyéb ilyen dolgok, és akkor ilyen kis apró különlegességek, hogy van egy kis mesekuckónk, egy picike jurta, ami egy kis bábos meseműhely, oda is bármikor be lehet kuckózni, és akkor én mesélek vagy bábozok nekik, illetve van egy nagyon érdekes kis készülékünk, ami a növényeknek az elektromos rezgését alakítja át hangokká, és ővelük szoktuk hallgatni például a fáknak a muzsikáját, és énekelünk, vagy körbevesztük a fákat közben. Ez nagyon érdekes, hogy hogyan reagálnak erre a növények.
0: Ezt gondolom majd, sőt ezeket majd gondolom a nyílt nap alkalmával is megismerhetik, azok, akik még nem jártak arra feléd, nem ismernek téged. Ez a Vadon Tanyázó nyílt nap nagyon szép neve van, és június 13-án szombaton lesz. Milyen programokkal várod majd egy kicsiket, nagyokat?
1: Hát lesz egy kis bábjáték, a Kismadár kertje, amit fogok eljátszani a gyerekeknek, és lesznek kis feladatok, ami mind-mind a növények, gyógynövények, fűszernövények, az én kis kertemnek a megismerésére célzódik, illetve szintén lesz ez a kis növényzene, és sok-sok lehetőség tényleg itt a kertet, mezőt, erdőt megfigyelni, meghallgatni, százféle madárhang hallható, úgyhogy gondolom, hogy itt bármilyen kíváncsiságot kielégíthet ez a kis hely.
0: Igazán különlegesen hangzik, tehát akkor szombaton délután 3 órától Vadon Tanyázó ingyenes nyílt nap a Tündérzug kiserdőben, Bárdud Varnokon a Petörke völgyben. Zsófival fogunk hosszabban is beszélgetni majd a Mutató című magazin műsorunkban. Nagyon sok érdekességet mesél arról, hogy a gyerekek mennyire máshogy viselkednek kint a szabadban, a természetben, mint mondjuk bent az oviban.
2: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

A Switch Disco slágere szólt I Found You címmel a rádió moston, és a mai napra kézben még utoljára egy Lenny Kravitz dal szól, a The Chamber című dögösség. Remélem fel tudtatok velünk frissülni, illetve ha erre szükség van, akkor a folytatásban is tudtok. Maradok veletek a legfrissebb hírek után, és mindjárt jön Patrícia. Tartsatok velünk!

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz. A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
6: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8 millió 990 ezer forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150 ezer kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Lezárult a nevezés a Balatonátúszás klasszikus távjára. A hétvégén rendezik meg a Rigójancsi napokat Kaposváron. Jó napot kívánok, 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Lezárult a nevezés a 44. Balaton átúszás klasszikus 5,2 kilométeres távjára. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény fő versenyszámának 10.500 fős létszámkerete hetekkel a rajt előtt betelt. A 2,6 kilométeres féltávra és a szapos Balaton áthúzásra még korlátozott számban fogadnak nevezéseket, de ezek a helyek is várhatóan napokon belül elfogynak. A Budapest Sportiroda szerint még soha nem telt be ilyen korán Európa egyik legnagyobb tóátúszó rendezvényének főtávja. 13 káresethez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. 3 szabadtéri tűzhöz és 10 műszaki mentéshez vonultak. Kaposváron 2 alkalommal is beavatkoztak. Egyik esetben hulladék égett, a másiknál pedig egy téves tűzjelzés miatt riasztották őket. Az elmúlt 3 nap során 5 közúti balesetnél is dolgoztak az egységek. Több sérültet kórházba szállítottak a mentők. Barcson egy kigyulladt gólyafészekhez is vonultak a tűzoltók, ahol 2 elpusztult gólyafiókát találtak. Szép somogyi sikerek születtek a Ki a mester két keréken országos döntőjén, amelyet Budapesten rendeztek meg. A 10-12 éves korosztály számára kiírt közlekedésbiztonsági versenyen a vármegyei fordulók legjobbjai mérték össze kereszttudásukat és kerékpáros ügyességüket. A fiúk mezőnyében a Segesdi Általános Iskola tanulója, Kis Milán, a 4. helyen végzett, míg az ugyanebből az iskolából érkező Horváth Erika a lányok között a 9. negyedik helyet szerezte meg. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, ahol a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges, Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. Június 20-án indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV csoportnál. Augusztus végéig sűrűbben közlekednek a balatoni vonatok és autóbuszok, emellett több férőhellyel és új járatokkal készülnek a megnövekedett utasforgalomra. A déli és az északi part felé is bővülnek az eljutási lehetőségek, a kerékpárszállítás pedig valamennyi balatoni vonaton biztosított lesz. A MÁV célja idén a menetrendi pontosság javítása, ezért több útvonalon korszerűbb járműveket állítanak forgalomba. A társaság felhívja a figyelmet arra is, hogy a kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra továbbra is kötelező a helyi jegyváltása.
0: Időjárás jelentés.
7: A mai napon a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és néhol zápor, zivatar is előfordulhat. Egy hideg front közelíti meg hazánkat, és ennek hatására fokozódik a füllettség. A nappali hőmérsékletek 30 fok fölött alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallott
8: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
9: Györfi Betta.
8: Györfi Betta.
10: Nem akarom nagyon fényezni magunkat, de én ma reggel teljes extázisban vagyok a zenei kínálatunkat illetően, sőt, már nincs is annyira reggel, 6 perccel múlt el 9 óra, és ez folytatódik, ugyanis jön a Nothing But Thieves egy újdonsággal, az Evolution című dallal, előtte viszont itt van még Eloxigela és Ellie Goulding az All By Myself-el. Remélem ugyanúgy élvezitek ezeket a jó kis dalokat, mint ahogy én. Tuda, jó napot kívánok nektek!

Mystic dalát hallgattuk a rádió moston, a Scandalous címűt, 4 perccel múlt el 4:10, mivel ezen a hétvégén annyi program lesz, hogy egyben felsorolni nehéz lenne, ezért szépen ezt az órát erre fogom áldozni, hogy sorban hozom, hogy mi mindenre érdemes figyelni, és esetleg betervezni az esemény naptárotokba. A mai napról egy kicsit később, a mai és a holnapi napról egy kicsit később beszélek, már a hétvégére ugrunk rögtön, hiszen biztos, hogy hallottátok már, de nem árt többször elmondani, a Rigó Jancsi napok rendezvényeit csütörtökön, a 0. napon a Dorottya házban és udvarán a Matthäus Corvinus Kollégium programjait érdemes meglátogatni 5 órától Rakoncai Gábor. Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon címmel mesél, aztán a Kaposvári MCC középiskolás diákjainak produkcióit lehet meghallgatni, majd jön a Sisa Café zenekar egy jó kis koncerttel. Pénteken 5 órától, szombaton pedig 6 órától kezdődnek a koncertek hajnalig. Lehet hallgatni a jazz, a swing nagyágyúit a Dorottya ház udvarán. Miss Chris és a Jazz Tonight érkezik, aztán Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai a Balanceville Group, Swingel a Django szombaton, a Hungarian Gypsy All Stars, a Sárközi Kollektív és a Gypsy Jazz Trio. A koncertek ingyenesen látogathatóak. Még akár táncra is perdülhettek, de ahol biztosan, a szombat este a Titi Táncház lesz, az Együd Árpád Kulturális Központban, ahol a Somogy Zenekar muzsikál ismét, tipegőknek 17:30, a gyermekeknek 18:00, 19:30 pedig ifjúság és felnőtt táncház is lesz, a belépés ingyenes. Mondok még továbbiak a sportprogramokat majd egy kicsit később, meg ahogy említettem a mai és holnapi kulturális programokat, de addig is jön Joy Korea Drinking címűjével, majd Berita Óra énekel, és itt van Leta és Lukele párosán Lotterivel.

0: Programajánló.
1: Ma délután 4:30-kor a Fekete István látogató központba érdemes lesz elmenni, akár a gyerkőcökkel együtt. Extrém élővilág, földünk élőhelyei a trópusoktól a sarkvidékekig címmel egy időszaki kiállítás nyílik. A szakmai megnyitót Lehocki József tartja, a Fekete István látogató központ koordinátora. A kiállítás 2-től vasárnapig, aztán 9-től délután 5 óráig megtekinthető, majd folyamatosan. Aztán szintén a mai napon délután 5 órakor a Takács Gyula könyvtárban egy előadás lesz, sőt, személyes hangvételű kis csoportos konzultációk, közérthető, hasznos információk az ismeretterjesztő ingyenes előadáson, melynek témája ezúttal az agresszív daganatsejtek elleni időbeni küzdelem. Dr. Szabó Lászlót hallgathatjuk majd, akitől azt is megismerhetjük, hogy hogyan lehet csökkenteni a krónikus gyulladás szintjét, mely minden modern betegség melegágya. Ez nem egy elméleti bemutató, hanem gyakorlati műhely munka lesz. Mindenki összeválogathatja a saját hatóanyagait a helyszínen. A részvétel ingyenes. Lesz egy különleges közönség találkozóval egybe kötött filmvetítés is a mai napon, 6 órakor a Kultik moziban Mohács Világok harca című történelmi dokumentumfilm vetítéséről van szó, ami után Diósi Mihály rendező és Mező Levente rendező lesznek a beszélgető társak. A film készítőivel és szakértőivel lehet megbeszélni a Mohácsi csata, a máig vitatott kérdéseit, a történelmi tévhiteket és Mohács változó megítélését járják még körül. De mást is vetítenek majd délután 3 órától ma a Kultikban, 8 film közül lehet még válogatni. Holnap a szecessziós világnap alkalmából szeretettel hívnak meg mindenki délután 5 órára a Somogyi Építészek Kamarája székházába, Teleki utcába, 2 előadásra és könyvbemutatóra. Szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893 és 1918 között címmel ismerhetjük meg Juhász Anna irodalomtörténész és Illy Franco Mónika építészettörténész kiadványát, de a témáról lesz egy előadás is, majd pedig Hámolnár Katalin helytörténész, könyvtáros és Lőrinc Ferenc Lőrinc építész beszélget Kaposvár szecessziós építészetéről.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Benson Boone énekelte Mr. Electric Blue című dalát a rádió moston, 3:40 van, még ígértem programokat, és lesznek is olyanok, amiket sorolhatok, sportprogramok elsősorban, most amire a hangsúlyt fektetném. Péntektől vasárnapig ad otthont, ugyanis a rangos nemzetközi lovastusa versenynek a Pannon Lovas Akadémia. A hazai és nemzetközi lovasport egyik kiemelkedő eseménye lesz. A háromnapos rendezvény során 9 nemzet ló-lovas párosai mérik össze tudásukat a lovastusa 3 versenyszámában, díjlovaglásban, terepversenyben és díjugratásban. Nem csak azokat várják, akik ezeket a sportágakat ismerik, hanem a családokat, a nagy közönséget. Bárki megtekintheti. A belépés és mindhárom napon ingyenes, a versenyszámok várhatóan minden nap reggel 8 órától egészen estig tartanak majd. A Pannon Lovas Akadémiát pedig tudjátok, Toponál felé az egyetem környékén lehet megtalálni. Különleges lehetőségünk van arra, hogy élőben láthassunk ilyen rangos és különleges versenyt. És ugyankor a reggel már volt róla szó, de nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a mozgás éjszakáját ezen a héten pénteken rendezik meg Kaposváron is a Városligetben délután 6 és éjfél között tengernyi mozgásformával lehet megismerkedni, vagy akár űzni kicsiknek és nagyoknak. Legyetek ott ti is, és maradjatok velünk is. Jön most a Sugababes.

0: fénytől.
1: Reklám. Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári Best nagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagykeráron mindenkinek.
2: Best nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit.
7: Nincs majd ha, most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
8: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Rengeteg iskolás és óvodás csoport látogatott el a tanév végén a kaposvári mentőállomásra. Áldozatvédelmi napot tartottak a rendőrök. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most legfrissebb híreit Pál Patriciától hallják. Iskolás és óvodás csoportok látogatták meg a kaposvári mentőállomást a tanévvégi időszakban, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek a mentők mindennapi munkájába. A látogatások során az érdeklődők megismerkedhettek az esetkocsival és a mentéshez használt eszközökkel is. A mentők az élményszerű bemutatók mellett az alapszintű újraélesztés lépéseit is ismertették a diákokkal, így a program egyszerre szolgálta a szemléletformálást és a hasznos ismeretek átadását. Áldozatvédelmi szakmai napot rendezett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A programon az áldozatsegítésben együttműködő szervezetek képviselői értékelték az eddigi tapasztalatokat, és a további együttműködési lehetőségekről is egyeztettek. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gyermekeket érő erőszak, különösen a családon belüli bántalmazás megelőzésének fontosságára, valamint az áldozatok hatékony támogatására. Szép somogyi sikerek születtek a Ki a Mester két keréken országos döntőjén, amelyet Budapesten rendeztek meg. A 10-12 éves korosztály számára kiírt közlekedésbiztonsági versenyen a vármegyei fordulók legjobbjai mérték össze kereszttudásukat és kerékpáros ügyességüket. A fiúk mezőnyében a Segesdi Általános Iskola tanulója, Kis Milán, a negyedik helyen végzett, míg az ugyanebből az iskolából érkező Horváth Erika a lányok között a 9. negyedik helyet szerezte meg. 1,8%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon a KSH adatai szerint. Az élelmiszerek ára enyhén nőtt, ugyanakkor a vendéglátás nélküli élelmiszerek olcsóbbak lettek, és csökkent a háztartási energia ára is, főként a vezetékes gázé. Ezzel szemben a szolgáltatások, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok drágultak. A Tudomány fája címet kapta a Margit-sziget csaknem 200 éves ősplatánja a budapesti önkormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére. Az ünnepségen elhangzott, a fa az akadémiához hasonlóan a múlt és a jövő összekapcsolásának, a tudásnak és a megújulásnak a szimbóluma. A résztvevők hangsúlyozták a tudomány szabadságának, az autonómiának és a fiatal kutatók szerepének fontosságát. Az avatáson leleplezték a fa új címét jelző emlékoszlopot is.
8: Időjárás jelentés.
9: A mai napon a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és néhol zápor, zivatar is előfordulhat. Egy hideg front közelíti meg hazánkat, és ennek hatására fokozódik a füllettség. A nappali hőmérsékletek 30 fok fölött alakulnak majd.
8: Időjárás jelentést hallottak.
0: A Rádió Most stúdiójában Győrti Betta.
8: Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
3: Itt mindig lesz jó zene a 91.2-n, és nem sokára lesz egy Magnum Laude újdonságunk is ezzel a címmel, de jön Kungs és a Cooking on Free Burners, a This Girl-el, most pedig Lizzo a Zubi Love című dalával. Csak füleljetek! Girl, I'm about to have a...

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Olyan szuper laza volt ez Paul Russell Lil Bo Thang című dala, hogy bizony benne, ilyen lazán megyünk tovább majd a napban. Június 9-én a Rádió Moston számíthattak lazaságra, és számíthattok arra is, hogy eláruljuk nektek, mi várható még a folytatásban. Van bőven vissza ebből a kedből. Rengeteg minden történhet, előjáróban néhány gondolatot kiolvasunk a csillagokból, a bolygóállásokból. Perceken belül, de addig van még egy-két dalunk. Roxette-től a Joyride, a Why Don't We is érkezik meg Agnes a Release Me-vel. Release.

0: Reklám.
1: Műfőakció a Baross-Szőnyeg áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross-Szőnyeg áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18, csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Azt mondják, ezen a június 9-i keddi napon most egészen biztosan megnyilvánul az életünkben a szerencse. Lehet, hogy nem ismerjük fel azonnal, de a következő napokban meglátjuk, hogy milyen kedvező folyamatokat indított el. Na mondom, ez mit jelent mind a 12 jegynek? A kosnak a mai égi folyamatok nagyon kedveznek. Óriási energiák fűtenek, ritkán látható lendülettel haladsz a feladatokkal, és valószínűleg már ma learathatod a babérokat. Az viszont okozhat feszültséget, ha másokat is siettetnél. Légy türelmesebb, figyelj erre! A bikának meglepő, de annál izgalmasabb lehetőségeket jeleznek a bolygók. Könnyen lehet, épp ma kapsz valamilyen új munkával kapcsolatos ajánlatot, amire talán egyáltalán nem számítottál. Ma az a legfontosabb, hogy gyorsan döntsd el, mit akarsz. Az ikrek jegyűnek azt írják, hogy nem csak a szerelem és a kis szerencse, hanem a pénz bolygója is aktiválódik. Könnyen lehet, valamilyen pénzzel kapcsolatos lehetőség villan fel előtted, vagy valamilyen kedvező alkalmat hoz neked az élet. Bármi is történjen, most nagyon jól jöhetsz ki belőle. Kedves rák, valamilyen komolyabb fordulatra most sor kerülhet. Ha jól belegondolsz, idén egyszer már ez előjött, csak talán akkor nem hittél még magadban eléggé, és ezért nem éltél vele. Most itt van a lehetőség ismét.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most!

0: firmament.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Kedves oroszlán, bármit is hoz a kedd, legyél nyitott a lehetőségre. Nem is kell ezen most hosszasan gondolkodnod, egyszerűen csak fogadd el, amit az univerzum ajándékoz neked. Ez már egy jel, hogy rövidesen fel fognak ívelni a dolgaid. A szűz ma nagyon könnyen rendezheti a korábbi félreértéseket, de most lesz is kedved beszélgetni, társaságban tölteni az idődet. Igazság szerint nagyon sok megbeszélni valód is lesz, mert sok az új információ, esemény, fordulat. Kaphatsz délután egy jó hírt, ami megkönnyebbülést hoz. A mérleg kifejezetten jó napra számíthat ma, valósággal ragyogsz, és ezt persze mások is észreveszik. Ráadásul több probléma is elrendeződik körülötted, úgy érezheted, mint aki zöld jelzést kapott. A Skorpió ma újdonságokra, változásokra vágyna, és ez nem véletlen. A bolygók szerint jó lehetőségeid nyílnak az ismerkedésre. Valójában nyitva állnak előtted a lehetőségek, szóval érdemes az irányítást a kezedbe venned. A bolygó állások most elképesztő jó hatással vannak rád.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves nyilas, ma egészen biztosan jönnek olyan hírek, amik hatására végre visszanyered az optimizmusodat, és nem csak azért érzed magad különösen jól, mert jó híreket kapsz. Egyszerűen csak elmúlt a nyomasztó feszültség belőled, újra elemedben érezheted magad. A bak sem vonhatja ki magát a kedvező csillagállások alól, ma gyakorlatilag bármit elérhetsz, amit kitűzöl magad elé, fogd be a vitorlátba a kedvező szeleket. A vízöntőnek ez egy szerencsenap lehet, érdemes mára időzíteni, ha van valamilyen régóta halasztgatott feladat, mert most egy csapásra elboldogulsz vele, valamilyen extra szerencséd is lehet ma délután. A halak jegyű igen erős, támogató hatást kap, most minden ügyedben sikerre számíthatsz. Ha szingli vagy, most jöhet egy új ismerettség, ami nagy hatással lesz rád, mindenképpen adj neki egy esélyt.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

Cyrustól kaptuk a virágokat, a Flowers című dalát hallgattuk a rádió. Mostan 6 perc múlva lesz 11 óra, amit még tőlem kaptok, ez egy Queen David Bowie közös dal lesz, az Under Pressure című, aztán Patriciától friss híreket kapunk, majd a további színes zenei kínálatot már Szabitól kapjátok, ő veszi át a helyemet itt a műsorvezetői székben. Találkozhatunk csütörtökön is, remélem, hogy csoda jó napotok lesz, Györfi Bettát

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpiercingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-ig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
1: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi rapok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
3: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztrokülönlegességekkel várják az ínyenceket.
1: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi rapok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsirapok.hu.
4: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár Várunk mindenkit!
3: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Beteltek a helyek a Balaton átúszás klasszikus távjára. Júniusban több parkolót is lezárnak a városban takarítás miatt. Jó napot kívánok, 11 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lezárult a nevezés a 44. Balaton átúszás klasszikus 5,2 kilométeres távjára. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény fő versenyszámának 10.500 fős létszámkerete hetekkel a rajt előtt betelt. A 2,6 kilométeres féltávra és a szapos Balaton áthúzásra még korlátozott számban fogadnak nevezéseket, de ezek a helyek is várhatóan napokon belül elfogynak. A Budapest Sportiroda szerint még soha nem telt be ilyen korán Európa egyik legnagyobb tóátúszó rendezvényének főtávja. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián-Gyula utcában, 24-én pedig a Bajcsi-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és számoljanak az ideiglenes forgalmi korlátozásokkal. Hamis jogosítvánnyal próbálta kijátszani a hatóságokat egy 43 éves férfi Siófokon. A rendőrök éjszaka igazoltatták az autóst, aki egy belga vezetői engedélyt adott át, ám hamar kiderült, hogy az okmány hamis. Az ellenőrzés során az is napvilágra került, hogy valódi jogosítványát korábban bevonták, miután több közlekedési szabályszegést követett el, ráadásul a járművezetéstől is eltiltották. A férfit előállították a siófoki rendőrkapitányságon, ahol közokirathamisítás és az eltiltás megszegése miatt büntetőeljárás indult ellene. Jelentősen csökkennek az országgyűlési képviselők juttatásai egy hétfőn elfogadott törvénymódosítás nyomán. Az új szabályok szerint mérséklődik a képviselői tiszteletdíj, a lakhatási támogatás, az irodabérleti és alkalmazotti keret, emellett megszűnik több költségtérítési forma is. A parlamenti frakciók számára biztosított források szintén csökkennek. Az országgyűlés egyhangú döntéssel fogadta el a módosítást, amelynek célja a működési költségek visszafogása. A számítások szerint az intézkedések a következő 4 évben mintegy 50 milliárd forintos megtakarítást eredményezhetnek az államnak.
0: Időjárás jelentés.
6: A mai napon a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, és néhol zápor, zivatar is előfordulhat. Egy hideg front közelíti meg hazánkat, és ennek hatására fokozódik a füllettség. A nappali hőmérsékletek 30 fok fölött alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Nagyon kellemes és vidám kedvet kívánok nektek, a jó zenék felsorakoztak a folytatása, és én Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mikrofonnál, mindjárt jön Dua Lipa és a Training Season, előtte Marshmallow dalával folytatjuk a műsort Happier-rel, és hamarosan figyeljetek, mert játék is lesz.

0: Játék következik. Reklám.
1: Június 13-án különleges estére készül Kaposvár,

0: hiszen érkezik a Kaposvár szépe szépségverseny. A rangos esemény helyszíne a Kia Auto Nexus Kaposvár márka kereskedése lesz, ahol egyestire a szépség és az eleganciáé lesz a főszerep. Az Auto Nexus nem csak az autók világában képviseli egyébként a minőséget, hanem most egy exkluzív rendezvénynek is otthont ad. A Kaposvár szépe versenyen látványos show, gyönyörű versenyzők és izgalmas pillanatok várják a közönséget. Ha szeretnél ott lenni személyesen ezen a különleges eseményen, akkor most figyelj, mert a rádióban kettő darab páros belépőt sorsolunk ki, igen, jól hallottátok, két nyertesünk is lesz majd az óra végén, a játékhoz pedig csak helyesen kell válaszolni a következő kérdésre, és tiétek lehet a meghívás a Kia Auto Nexusban megrendezett Kaposvár szépe döntőre. A kérdés pedig a következő, hol rendezik meg június 13-án a Kaposvár szépe szépségversenyt? Az A válasz szerint a Kaposvár plázában, a B válasz szerint a Kia Auto Nexus Kft. Kaposvári márka kereskedésében, vagy a C válasz szerint a Hotel Dorottya dísztermében. A, B vagy C a jó válaszhoz tartozó betűélet várom játékos kedvű hallgatóinktól a 0670 32 32 355-re, és hamarosan jön majd a sorsolás is játékra fel. Itt a rádió moston pedig egy rövid ajánlót követően Joe érkezik az End of Beginning című slágerrel.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

volt itt McRae-del a Revolving Door, itt a 91.2 Rádió Moston, itt zajlik az Autonexus Kft. Kaposvári kiamárka kereskedésének játéka, ugye az a kérdés, hogy hol rendezik meg június 13-án a Kaposvár Szépe Szépségversenyt, az A válasz szerint a Kaposvár Plázában, a B válasz szerint a Kia Autonexus Kft. Kaposvári márka kereskedésében, vagy a C válasz szerint a Dorottya Hotel dísztermében. A jó válaszhoz tartozó betűjelet kell küldenetek nevetekkel együtt a 0670-32-32-355-re, és hamarosan pár perc múlva jön a sorsolás, amikor két szerencsés nyertest is sorsolunk, akik fejenként egy darab páros belépővel gazdagodhatnak a rendezvényre. Várom még a megfejtéseket, hamarosan jön a sorsolás, most pedig Tayo Cruz dala, ez a Dynamite.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Játék következik. Reklám.
1: 2 perccel vagyunk 12 óra előtt, hátra van még a sorsolás, ebben az órában az Auto Nexus Kft. Kaposvári Kia márka kereskedésének játékát játszottuk. Ugye az volt a kérdés, hogy hol rendezik meg június 13-án a Kaposvár Szépe Szépségversenyt, és azok válaszoltak jól, akik a B betűjelet küldték, mert természetesen a Kia Auto Nexus Kft. Kaposvári márka kereskedésében rendezik meg ezt a szépségversenyt, melyre most egy páros belépő talál gazdára, számítógépünk közben sorsolt. A szerencsés nyertesünk egy férfi hallgatónk, aki egy 30-as számról küldte SMS üzenetét a 0670-32-32-355-re. Őt pedig Hegedűs Krisztiánnak hívják. Kedves Krisztián, nyereményed egy darab páros belépő a Kaposvár Szépe Szépségversenyre június 13-ára, amit ugye a Kia Auto Nexus Kft. Kaposvári márka kereskedésében rendeznek meg. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a programhoz, érezzétek jól magatokat, leadjuk a neved és a telefonszámod, és a helyszínen csak hivatkoznod kell arra, hogy a rádió most játékában nyertél, és már beismertek a programra. Még egyszer jó szórakozást és gratulálok a többieknek, köszönöm a játékot, és emelünk a téten, hiszen a délután folyamán lesz még egy játék, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.
0: Reklám.
2: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint, és a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
2: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
2: Nagyker áron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
2: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
5: Az év ajánlatával várunk a kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
8: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Auto Nexusnál Kaposváron.
5: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Hamarosan kezdődnek a Rigó Jancsi napok. Rengeteg óvodás és iskolás ismerkedett meg a kaposvári mentőállomással a tanév végén. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most legfrissebb híreit hallják. Dél van. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, ahol a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges, Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. Iskolás és óvodás csoportok látogatták meg a kaposvári mentőállomást a tanévvégi időszakban, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek a mentők mindennapi munkájába. A látogatások során az érdeklődők megismerkedhettek az esetkocsival és a mentéshez használt eszközökkel is. A mentők az élményszerű bemutatók mellett az alapszintű újraélesztés lépéseit is ismertették a diákokkal, így a program egyszerre szolgálta a szemléletformálást és a hasznos ismeretek átadását. Szép somogyi sikerek születtek a Ki a mester két keréken országos döntőjén, amelyet Budapesten rendeztek meg. A 10-12 éves korosztály számára kiírt közlekedésbiztonsági versenyen a vármegyei fordulók legjobbjai mérték össze kereszttudásukat és kerékpáros ügyességüket. A fiúk mezőnyében a Segesdi Általános Iskola tanulója, Kis Milán a negyedik helyen végzett, míg az ugyanebből az iskolából érkező Horváth Erika a lányok között a 9. helyet szerezte meg. 1,8%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon a KSH adatai szerint. Az élelmiszerek ára enyhén nőtt, ugyanakkor a vendéglátás nélküli élelmiszerek olcsóbbak lettek, és csökkent a háztartási energia ára is, főként a vezetékes gázé. Ezzel szemben a szolgáltatások, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok drágultak. A Tudomány fája címet kapta a Margit-sziget csaknem 200 éves ősplatánja a Budapesti Önkormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére. Az ünnepségen elhangzott, a fa az akadémiához hasonlóan a múlt és a jövő összekapcsolásának, a tudásnak és a megújulásnak a szimbóluma. A résztvevők hangsúlyozták a tudomány szabadságának, az autonómiának és a fiatal kutatók szerepének fontosságát. Az avatáson leleplezték a fa új címét jelző emlékoszlopot is. Florentino Pérez marad a Real Madrid elnöke. A spanyol klubnál a hétvégén tartottak közgyűlést és szavazást, melyen Pérez megkapta a voksok 65%-át. A 79 éves sportvezető így 2030-ig folytathatja munkáját. Florentino Pérez 2009 óta irányítja a világ egyik legismertebb klubját, korábban pedig már 2000 és 2006 között is betöltötte a posztot.
0: Időjárás jelentés.
9: A délután folyamán a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, a változó irányú szél pedig helyenként erős lesz. A legmelegebb órákban 28-30 fokot mérhetünk majd, esőre azonban a mai napon még nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel vagyunk 4:01 előtt, nagyon kellemes és vidám kedd délutánt kívánok nektek. Szépen lassan, de beléptünk a délutáni napszakba, elindult a Siesta óra is, amikor zenei kínálatunkból szólnak a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is, valamint jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez, szervírozom mellé a legnagyobb slágereket, most például a Purple Disco Machine és Chromeo dalát, ez a Heartbreaker.

0: Ez volt Cyril és Kit Alexander közöse itt a Rádió Mostan a True, egy jó kis átdolgozás, méghozzá a Spandu Ballet True című dalának átdolgozása. Hamarosan pedig a folytatásban, maradva az átdolgozásoknál, Molokóék Sing It Back című felvételének remake-je érkezik Élok és Jazz Glean előadásában. Ez lesz a Summer's Back! Egy rövid kereskedelmi kitérőt követően szól is a dal itt a Rádió Most FM 91.2.
1: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüske.

0: Bár minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Diplo és az On My Mind adta meg a lendületet a délután hátra levő részéhez. Itt a 91.2 Rádió Moston, ez még mindig a Siesta óra, amikor a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is előkerülnek zenei kínálatunkból, elérhetőségünk pedig változatlan, várom a közlekedési információkat is, ha vannak a 0670-32-32-355-re. Ez ugye telefon, SMS és Viber szám, úgyhogy mindhárom platformon felvehetitek velünk a kapcsolatot, de írhatok nekünk rádiónk Facebook oldalán is a facebook.com/radiomost címen, és ha esetleg itt még nem tettétek meg, akkor oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert ezt követően értesülhettek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról és érdekességekről. Itt az FM 91.2-n pedig a folytatásban is a jó zenéké a főszerep jön, Rita Ora és a You Only Love Me, pontosan egy órakor pedig Patrícia hozza nekünk majd a legfrissebb híreket, infókat.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
1: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
2: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, élődísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Több parkolót is lezárnak a következő hetekben Kaposváron. Áldozatvédelmi napot tartottak a somogyi rendőrök. Jó napot kívánok, egy óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián Gyula utcában, 24-én pedig a Bajcsi-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és számoljanak az ideiglenes forgalmi korlátozásokkal. Áldozatvédelmi szakmai napot rendezett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A programon az áldozatsegítésben együttműködő szervezetek képviselői értékelték az eddigi tapasztalatokat, és a további együttműködési lehetőségekről is egyeztettek. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gyermekeket érő erőszak, különösen a családon belüli bántalmazás megelőzésének fontosságára, valamint az áldozatok hatékony támogatására. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszán a precíziós és agroökológiai szemléletű állattenyésztés jövőjéről tanácskoztak. A rendezvényen kutatók és szakemberek egyeztettek az állattenyésztést érintő környezeti, gazdasági és állatjóléti kihívásairól, valamint a legújabb technológiai megoldásokról. A résztvevők szerint a fenntartható fejlődés kulcsa a különböző tudományterületek együttműködésében és az innovációk gyakorlati hasznosításában rejlik. Elindult a nyári diák munkaszezon, ezért a szakértők a jogszerű és biztonságos munkavállalás fontosságára hívják fel a figyelmet. A legnagyobb kockázat továbbra is a fekete foglalkoztatás, amelynél a diákok szerződés és bejelentés hiányában kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. A jogszabályok ugyanakkor szigorúan védik a fiatal munkavállalókat. A 18 év alattiakra munkaidő és pihenőidő korlátozások vonatkoznak, a diákok pedig legalább a törvényben meghatározott minimálbérre jogosultak. A szakértők szerint érdemes iskola szövetkezeten keresztül munkát vállalni, amely jogi és adminisztratív védelmet is biztosít a fiatalok számára. Uniós támogatással madár- és denevér odúparkot alakítanak ki Szeged térségében. A fejlesztés célja a Natura 2000-es védett terület élővilágának megőrzése és a biodiverzitás növelése. A projekt keretében csaknem 500 odút és költőládát helyeznek ki, amelyek a rovarokkal, köztük szúnyogokkal táplálkozó fajok elszaporodását is segítik. A kezdeményezéshez szemléletformáló programok is kapcsolódnak iskolák és lakosság számára.
0: Időjárás jelentés.
8: A délután folyamán a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, a változó irányú szél pedig helyenként erős lesz. A legmelegebb órákban 28-30 fokot mérhetünk majd, esőre azonban a mai napon még nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak
9: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
10: Patrícia, köszönjük szépen az infókat. 3 perccel múlt el 13 óra itt a rádió, mostan pedig a következő 60 percben is szólnak. Megállíthatatlanul a legjobb zenék. Mindjárt Bibi Rex egy újdonsággal érkezik a Sad Girls-el. Előtte pedig a Top Gun Maverick című film egyik betűtalával indul az óra 2022-ből. Ez a War Republic és ez I Ain't Worried.

nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, és rögtön a folytatásban egy mai napi programra helyezem a fókuszt, ugyanis 16 óra 30 perctől várnak mindenkit a Fekete István látogató központba az Extrém élővilág földünk élőhelyei a trópusoktól a sarkvidékekig című időszaki kiállítás megnyitójára, melyet dr. Pintér Rómeó, Kaposvár megyei jogú város alpolgármestere nyit meg. A szakmai megnyitót pedig Lehocki József, a Fekete István látogató központ koordinátora tartja. A kiállítás pedig június 9-től, tehát a mai naptól látható, keddtől vasárnapig minden héten reggel 9 és délután 5 óra között. Jó szórakozást kívánok a programhoz, itt a Rádió Moston pedig a Fool's Garden érkezik a Lemon Tree-vel 1995-ből.

0: Ez volt itt a rádió mostan a Coldplay és Beyoncé közös Him for the Weekend, hamarosan pedig a sort a slágerlisták éléről Olivia Rodrigo dala folytatja a Drop Dead. Egy rövid ajánlót követően teljes egészében hozom a dalt itt az FM 91.2-n.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.
2: Műsorajánló.
1: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
4: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órán. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió most.

Gala és a Freed from Desire 1996-ból szólt itt a 91.2 rádió moston egyébként, ami napjainkban is elő-előkerül a retro bulikban. Ajánlom figyelmetekbe a folytatásban a Rigó Jancsi napok programsorozat 0. napját, az MCC Stage-et, ami június 11-én csütörtökön várja az érdeklődőket a Dorottya ház és udvarára. 17 órától lesz Rakoncai Gábor Átszelni a végtelent 75 nap az óceánon című előadása, ezt követi a sorban 4/7-es kezdéssel a kaposvári MCC középiskolás diákjainak produkciói, utána pedig a Sisa Café zenekar lép fel 18.30-tól és 20 óra 30 perctől is. És ha már a Rigó Jancsi napok programsorozatot hoztam fel, akkor a Dorottya ház udvarán június 12-én pénteken is lesznek programok 17 órától Miss Chris és a Jazz Tonight koncertjével, az Orbai Lilla Quintet 19 órakor kezd, 21 órakor indul Temesi Berci és barátai fellépése, majd a Balanceville Group zárja a programot 23 órai kezdettel. Másnap június 13-án szombaton a programot a Swing a Django fellépése indítja este 6 órától, őket követi a sorban 7:30-tól a Hungarian Gypsy All Stars, majd érkezik 21 órától a Sárközi Kollektív, majd a programot a Gypsy Jazz Trio fellépése zárja 23 órától. Várnak rá mindenkit nagyon sok szeretettel, itt a rádió, mostan pedig The Weeknd dalával megyünk tovább, jön már is a Take My Breath.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
2: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
6: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Levélben fordult a varjú helyzet miatt Szita Károly Gajdos László miniszter úrhoz. 13 esetben riasztották a tűzoltókat a hétvégén. Jó napot kívánok, délután 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Gajdos László miniszterhez fordult levélben Szita Károly a kaposvári varjú helyzet miatt. A polgármester közösségi oldalán azt írta, a fiókák kirepülésével ugyan átmenetileg csökkent a zaj és a szennyeződés, de a városnak hosszú távon is kezelnie kell az egyre növekvő varjúállomány okozta problémákat. Hangsúlyozta, hogy a védett madaraknak nem eshet bántódása, ugyanakkor a kaposváriak jogos elvárása a tiszta és rendezett környezet. Szita Károly bízik abban, hogy a minisztériummal együttműködve sikerül megfelelő megoldást találni a helyzetre. 13 káresethez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén. 3 szabadtéri tűzhöz és 10 műszaki mentéshez vonultak. Kaposváron 2 alkalommal is beavatkoztak. Egyik esetben hulladék égett, a másiknál pedig egy téves tűzjelzés miatt riasztották őket. Az elmúlt 3 nap során 5 közúti balesetnél is dolgoztak az egységek, több sérültet kórházba szállítottak a mentők. Barcson egy kigyulladt gólyafészekhez is vonultak a tűzoltók, ahol 2 elpusztult gólyafiókát találtak. Lezárult a nevezés a 44. Balaton átúszás klasszikus 5,2 kilométeres távjára. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény fő versenyszámának 10.500 fős létszámkerete hetekkel a rajt előtt betelt. a 2,6 kilométeres féltávra és a Szapos Balaton áthúzásra még korlátozott számban fogadnak nevezéseket, de ezek a helyek is várhatóan napokon belül elfogynak. A Budapest Sportiroda szerint még soha nem telt be ilyen korán Európa egyik legnagyobb tóátúszó rendezvényének főtávja. 1,8%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon a KSH adatai szerint. Az élelmiszerek ára enyhén nőtt, ugyanakkor a vendéglátás nélküli élelmiszerek olcsóbbak lettek, és csökkent a háztartási energia ára is, főként a vezetékes gázé. Ezzel szemben a szolgáltatások, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok drágultak. A Fülöp-szigeteken történt földrengés károsultjainak megsegítésére indított gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. A természeti katasztrófában legalább 19 ember életét vesztette és több mint 200-an megsérültek, a rengés pedig súlyos pusztítást okozott. A segélyszervezet közleménye szerint a beérkező adományokat a helyi partnerekkel együttműködve juttatják el a bajba jutottakhoz. Florentino Pérez marad a Real Madrid elnöke. A spanyol klubnál a hétvégén tartottak közgyűlést és szavazást, melyen Pérez megkapta a voksok 65%-át. A 79 éves sportvezető így 2030-ig folytathatja munkáját. Florentino Pérez 2009 óta irányítja a világ egyik legismertebb klubját, korábban pedig már 2000 és 2006 között is betöltötte a posztot.
0: Időjárás jelentés.
7: A délután folyamán a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, a változó irányú szél pedig helyenként erős lesz. A legmelegebb órákban 28-30 fokot mérhetünk majd, esőre azonban a mai napon még nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
8: 5 perccel vagyunk 14 óra után, további kellemes kedd délutánt kívánok nektek. Jó munkát, ha dolgoztok, és jó utat az úton levőknek is. Hozom a legjobb zenéket, By Alex és a Slap érkezik a Széllel szemben című dallal. Előtte pedig Éva megszénekel, és hozza már is a Million Dollar

0: Játék következik. Reklám.
1: Június 13-án különleges estére készül Kaposvár, hiszen érkezik a Kaposvár Szépes Szépségverseny. A rangos esemény helyszíne a Kia Auto Nexus kaposvári márka kereskedése lesz, ahol egy estére a szépségé és az eleganciáé a főszerep. Az Auto Nexus nem csak az autók világában képviseli a minőséget, hanem most egy exkluzív rendezvénynek is otthont ad. A Kaposvár Szépe versenyen látványos show, gyönyörű versenyzők és izgalmas pillanatok várják a közönséget. Ha szeretnél ott lenni személyesen ezen a különleges eseményen, akkor most figyelj, mert itt a Rádió Moston egy páros belépőt sorsolunk ki ebben az órában. A játékhoz pedig csak válaszolni kell helyesen a következő kérdésre, és tiéd lehet a meghívás a Kia Auto Nexusban megrendezett Kaposvár Szépe döntőre. A kérdés pedig a következő, hol rendezik meg június 13-án a Kaposvár Szépe szépségversenyt? Az A válasz szerint a Kaposvár Plázában, a B válasz szerint a Kia Auto Nexus Kft. Kaposvári márka kereskedésében, vagy a C válasz szerint a Dorottya Hotel dísztermében. A, B vagy C a jó válaszhoz tartozó betűjelet küldjétek nevetekkel együtt a 0670 32 32 355-re szöveges üzenetben, az óra második felében pedig sorsolom a páros belépőt a Kaposvár Szépes Szépség versenyre. Játékra fel, itt a Rádió Moston pedig jön egy rövid kereskedelmi kitérő, aztán Teddy Swims dala a The Door.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 91.2 Rádió Most.

volt a Kompakt Diszkó és Hősök közös dala Minden rendben itt a Rádió Most FM 91.2, egy perccel múlt el 14:30. Ajánlom figyelmetekbe a szombati somogyaszolói gyermeknapot és falunapot, melynek helyszíne a sportpálya lesz majd. Reggel 8 órakor kezdődnek a programok főzőversennyel, közben pedig gyermekprogramokkal is várják a kicsiket. Lesz gyermekkörhinta, Dodge Jam, hordóvonat, légvár, csillámtetoválás és arcfestés is. 1 órakor kezdődik az ebéd, utána délután 3 órakor indul a megnyitó, illetve a főzőverseny eredményhirdetése és a díjak átadása. A színpadi programok 15:30 kezdődnek majd Ignác Regina műsorával, utána 16 órakor lép színpadra Falusi Marian és Weisz Viktor, 17 órától a Decsi fivérek, majd este félétől a Danza de l'Amor esse fellépésére kerül sor. Este 7 órakor kezdődik a tombola sorsolás, majd 8 órától Bunyós Pityú szórakoztatja a nagy érdeműt, aztán éjfélig tartó diszkó lesz majd napjaink a közelmúlt és a régemúlt legkedveltebb diszkós lágereivel. Mindez tehát szombaton, június 13-án szombaton, a somogyaszolói falunapon. Jó szórakozást kívánok a programhoz előre is, itt a Rádió Mostan pedig Don Diablo és Emily Sunday dalával megyünk tovább a Survival.

0: Játék következik. Reklám.
1: Ebben az órában is játszottuk az Auto Nexus Kft. Kaposvári Kia márka kereskedésének játékát, és ugye az volt a kérdés, hogy hol rendezik meg június 13-án a Kaposvár Szépes Szépségversenyt. Azok válaszoltak jól, akik a B betűjelet küldték, mert természetesen a Kia Auto Nexus Kft. Kaposvári márka kereskedésében fogják megrendezni. Rengeteg helyes megfejtés érkezett SMS-ben és Viber üzenetben is a 0670-32-32-355-re. A szerencse azonban most egy hölgy hallgatónak kedvezett, aki Viber üzenet formájában küldte megfejtését, ha jól látom, akkor egy 70-es számról. Őt pedig Csapó Nórának hívják, aki Kaposvárról küldte megfejtését. Kedves Nóra, nyereményed egy páros belépő a szépségversenyre, melyet a helyszínen tudsz majd érvényesíteni. Várnak sok szeretettel, leadjuk a neved és a telefonszámod, és ott a helyszínen csak mondanod kell, hogy a Rádió Most játékában nyertél, és már részt is vehettek a programon. Jó szórakozást kívánok hozzá, és még egyszer gratulálok, a többieknek pedig köszönöm a játékot. Ne csüggedjen senki, aki nem nyert, hiszen lesz még játék itt a Rádió Most FM 91.2-n. Érdemes velünk tartani a folytatásban is.
0: Reklám.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron, és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
8: Nincs majdha, most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
0: Reklám hangzott el. Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Pénteken kezdődik Kaposváron a Rigó Jancsi napok. Nőket vert át egy álügyvéd Kaposváron. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia. Ezek a rádió most legfrissebb hírei, 3 óra van. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, ahol a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges, Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. A kaposvári fotós Koszó András fotókiállítása és legújabb dokumentumfilmje mutatkozott be az Indonéz Köztársaság nagykövetségén Budapesten. A több mint 100 vendéget vonzó kulturális eseményen premierként vetítették le az Indonéziáról készült közel 20 perces alkotást, amely egyben az interneten is elérhetővé vált. A nagykövetség látogatói a következő hetekben is megtekinthetik a kaposvári alkotó fotóit és filmjét. Ügyvédnek adta ki magát egy férfi, és így szedett el pénzt 3 nőtől, közölte az ügyészség. A vád szerint jogi végzettség nélkül vállalt ügyvédi feladatokat, tanácsokat adott és iratokat is készített, de ezek szakmailag hibásak voltak. A sértettek közül 2 több 100 000 forintot fizettek neki, mire kiderült, hogy nem jogosult ilyen munkára. Összesen 600 000 forintos kárt okozott. Az ügyészség csalás miatt emelt vádat ellene, és felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Elindult a nyári diákmunkaszezon, ezért a szakértők a jogszerű és biztonságos munkavállalás fontosságára hívják fel a figyelmet. A legnagyobb kockázat továbbra is a fekete foglalkoztatás, amelynél a diákok szerződés és bejelentés hiányában kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. A jogszabályok ugyanakkor szigorúan védik a fiatal munkavállalókat. A 18 év alattiakra munkaidő és pihenőidő korlátozások vonatkoznak, a diákok pedig legalább a törvényben meghatározott minimálbérre jogosultak. A szakértők szerint érdemes iskola szövetkezeten keresztül munkát vállalni, amely jogi és adminisztratív védelmet is biztosít a fiatalok számára. Uniós támogatással madár- és denevér odúparkot alakítanak ki Szeged térségében. A fejlesztés célja a Natura 2000-es védett terület élővilágának megőrzése és a biodiverzitás növelése. A projekt keretében csaknem 500 odút és költőládát helyeznek ki, amelyek a rovarokkal, köztük szúnyogokkal táplálkozó fajok elszaporodását is segítik. A kezdeményezéshez szemléletformáló programok is kapcsolódnak iskolák és lakosság számára.
0: Időjárás jelentés.
1: A délután folyamán a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, a változó irányú szél pedig helyenként erős lesz. A legmelegebb órákban 28-30 fokot mérhetünk majd, esőre azonban a mai napon még nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 15 óra után vagyunk pár perccel, sokan már látják a fényt az alagút végén, mármint ami a munkaidőt illeti, úgyhogy ezt az utolsó kis egy órát, legalábbis ugye sokak nevében mondhatom ezt, a legjobb zenékkel húzzuk meg, jön az Evanescence újdonsága, Tell Me When You Have It Now, előtte azonban még George Michael 1998-as dalát halljuk, ez pedig az Outside.

0: az a Feli?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információ, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ellen Walker és Zac Abel hozta az Endless Summer-t ide a 91.2 Rádió Mostra, ma június 9-én kedden pedig a Félix nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából, a név egy latin eredetű névjelentése, boldog, a Félix név gazdag képzelettel ajándékozza meg viselőit. Sok jó ötlete van, egy problémás helyzetből pedig könnyen meglátja a kiutat, vagy pillanatokon belül felismeri azt a helyzetet, amikor könnyen pénzhez juthat. Nem a munkájában látja az érvényesülés lehetőségét, érzelmileg és gondolkodásában is későn érő típusba tartozik. Mindig minden változik egyébként körülötte, ez vágyai céljai változását is tükrözi, de ez a folytonos változás és változtatás megvonja bizony tőle az elégedettség megnyugtató érzését. Alapvetően eléggé keményfejű, van mégis a környezetében egy-két ember, akikre hallgat, furcsa, hogy gyakran pontosan ezek az emberek vezetik félre. Ezt írt a nagy kalendárium a Félix névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Annabellák, a Diánák, az Elődök, az Enciánák, a Farkasok, a Feliciánák, a Kolumbuszok, a Morganok, a Primuszok, az Anna Máriák, a Feliciánok, a Lúciák, a Pelágiák, a Pelágiuszok, a Perjámosok, a Piramuszok, a Ludovikák és még a Bódogok is. Minden ünnepelhetnek nagyon sok boldogságot kívánok, és Natasha Bedingfield Our Written dalát küldöm nekik a folytatásban 2004-ből.

91.2-n ez volt a Kid Laroi és Justin Bieber közöse a Stay. 3:30 környékén járunk, még mindig erős az UV-sugárzás, úgyhogy ennek megfelelően tegyétek meg az UV-intézkedéseket. 30 fok környéki odakint a hőmérséklet, csapadékra pedig az előttünk álló éjszakán hát nagyjából ilyen 30%-os valószínűséggel számíthatunk. Este 9-10 óra magasságától. Holnap a nap első felében napos felhős időszakok váltakoznak majd, aztán déltől egészen az esti órákig a napsütés lesz túlsúlyban, erős lesz az UV-sugárzás holnap és délután 3 óráig bezárva, 11 órától viszont egy picit visszaesik a nappali órák maximuma, holnap a legmelegebb órákban 25 fok környéki hőmérsékletet mérhetünk. A mai napon egyébként többfelé készülhetünk kánikulára, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében ismét jellemző lehet a migrén, a vérnyomás ingadozás, a fáradékonyság és a dekoncentráltság is. A nyugati tájakon pedig már ezekben az órákban hidegfronti hatás is érvényesülhet, ami pedig a frontérzékenyeknél felerősödő görcsös panaszokat, fejfájást és keringési problémákat idézhet elő. Itt a rádió, mostan pedig menjünk tovább a jó zenékkel, Summer érkezik már is a Hum Record című dallal.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: What?

A délután hátra levő részéhez is megadta a kellő lendületet az előző Linkin Park dal, ez volt az Over Each Other itt a 91.2 Rádió Moston. Ránéztem közben fontosabb devizáink napi közép árfolyamaira is, hogyan alakultak. Az angol font gyengülő tendenciát mutatott, és 27%-os csökkenéssel a mai napon 411 forint 4 filléren áll. Nagyon jó az euró árfolyama is, gyengülő tendenciát mutatott, és 35%-os csökkenéssel az MNB a mai napon 355 forint 14 filléren jegyzi. A svájci frank is gyengülő tendenciát mutatott, és 5%-os csökkenéssel a mai napon 386 forinton áll. Az amerikai dollár is gyengülő tendenciát mutatott, és 71%-os csökkenéssel a mai napon 307 forint 45 fillért ér. Itt a Rádió Moston pedig megyünk tovább a jó zenékkel, Christina Aguilera hozza Candyman-t, aztán 16 órakor majd Patricia is visszatér hozzánk, aki pedig a legfrissebb híreket, információkat osztja meg velünk.

0: Reklám.
1: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
4: Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: Rigó Jancsi visszatér! Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron! Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztrokülönlegességekkel várják az ínyenceket.
5: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
4: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
5: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Idén is elviszik kirándulni a kaposvári óvodásokat az állatkertbe. Jelentős támogatásokat kaptak a Somogy vármegyei önkéntes tűzoltó egyesületek. Jó napot kívánok, délután 4 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is folytatódik az a hagyomány, hogy a kaposvári ballagó óvodásokat a pécsi állatkertbe viszik kirándulni, írta közösségi oldalán a város polgármestere. Szita Károly bejegyzésében azt hangsúlyozta, a programot 7 éve indították el, az első résztvevők azóta már felső tagozatos iskolások. Az idei évben a gyerekek ajándék kulacsot is kapnak, a cél pedig továbbra is az, hogy a ballagás egy közös élménnyel és maradandó emlékekkel záruljon az óvodások és családjaik számára. 32 somogyi önkéntes tűzoltó egyesület részesülhet összesen több mint 28,5 millió forintnyi támogatásban. A pénzt az egyesületek működésre, tűzoltó felszerelések beszerzésére, szertár felújításra és járművek karbantartására használhatják fel. Emellett egyes helyeken külön szakmai eszközök, például EDR rádiók is érkeznek. A támogatás célja, hogy javítsa az önkéntes tűzoltók felkészültségét és reagáló képességét Kaposváron és a környező településeken. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán a precíziós és agroökológiai szemléletű állattenyésztés jövőjéről tanácskoztak. A rendezvényen kutatók és szakemberek egyeztettek az állattenyésztést érintő környezeti, gazdasági és állatjóléti kihívásairól, valamint a legújabb technológiai megoldásokról. A résztvevők szerint a fenntartható fejlődés kulcsa a különböző tudományterületek együttműködésében és az innovációk gyakorlati hasznosításában rejlik. Gajdos László miniszterhez fordult levélben Szita Károly a kaposvári varjú helyzet miatt. A polgármester közösségi oldalán azt írta, a fiókák kirepülésével ugyan átmenetileg csökkent a zaj és a szennyeződés, de a városnak hosszú távon is kezelnie kell az egyre növekvő varjúállomány okozta problémákat. Hangsúlyozta, hogy a védett madaraknak nem eshet bántódása, ugyanakkor a kaposváriak jogos elvárása a tiszta és rendezett környezet. Szita Károly bízik abban, hogy a minisztériummal együttműködve sikerül megfelelő megoldást találni a helyzetre. A tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül mindenkit hazaengedtek a kórházból, többen már a munkába is visszatérhettek, írja a MOL. A vállalat tájékoztatása szerint a biztonsági helyreállítás megkezdődött, a baleset okainak kivizsgálása pedig továbbra is tart hatósági és szakértői bevonással. Az üzemi baleset május 22-én történt, egy ember életét vesztette, többen megsérültek.
0: Időjárás jelentés.
6: A délután folyamán a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, a változó irányú szél pedig helyenként erős lesz. A legmelegebb órákban 28-30 fokot mérhetünk majd, esőre azonban a mai napon még nincs kilátás.
0: Időjárás jelentést hallottak
3: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
7: Indul már is utolsó közös óránk, de már javában a Drive Time-ban. Hozom a legjobb zenéket óvatosan az utakon, Horváth Tamás újdonsága pedig itt lesz hamarosan a Százszor Szép, előtte pedig Gary Halliwelltől érkezik 2001-ből az It's Raining Man, egy jó kis átdolgozás.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez volt Benny Blanco, Healthy és Khalid közöse itt a Rádió Mostan az East Side, és ajánlom figyelmetekbe a Titi Táncházat is, ami június 13-án lesz majd, ahol a Somogy zenekar muzsikál a szokásos metodika szerint. Este 17:30 indul a tipegők, 18:00 a gyermek, az ifjúsági és felnőtt táncház pedig 19:30 kezdődik. A helyszíne most is az Együd Árpád Kulturális Központ, ahová a belépés természetesen ingyenes. Illetve ajánlom figyelmetekbe a jótékonysági hangversenyt is Magyari Timó gyógyulásáért. Június 15-én a Kaposvári Liszt-Ferenc Zeneiskolában 17:30-től kezdődik. Az adományokat Timó gyógyulásának elősegítésére ajánlják majd fel. Itt a Rádió Moston pedig a folytatásban is a jó zenék szólnak. Purple Disco Machine és Aos Tiszazavár is a Beat of Your Heart.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Idősek és fiatalok együtt ültettek virágokat a hétvégén a Sáfárc környékén. A Vidám Akció a közösségeket is összehozta. Rumini Tükörszigeten ezzel a mesejátékkal lepett meg néhány száz hátrányos helyzetű fiatalt tegnap a Kaposvári Rotary Klub. Finom és egészséges falatok, játékos, sportvetélkedők, családi napot szervezett a közelmúltban a kaposvári II. Rákóczi Ferenc tagiskola. Többek között ezeket a témákat boncolgatja a ma esti kapospont, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Stromae, a Larson Dance című slágere megvan? Na, ennek az átdolgozásával megyünk tovább a folytatásban itt a Rádió Moston. Joel Corey, Jack Jones és Charlie XCX hozza már is 2021-ből az Out Out című felvételt.

Ez volt a Finn the Rasmus csapattal az Indie Shadows, a csapat egyik talán legnépszerűbb felvétele itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 3:45 előtt, én pedig a következő dalokkal mára búcsúzom, egészen jövő hét kedd 11 óráig, úgyhogy majd akkor találkozhatunk legközelebb, de jön Geszti Péter és Péter Fibori közöse a Csak te meg én, aztán az Ultra 4 sláger a Free, és itt lesz még az egykori The Kelly Family tagja és Michael Patrick Kelly és a Best Best Friend Ria Garvey-val közreműködve. 17 órakor Patricia hozza nekünk a legfrissebb híreket, infókat, ne tekerjetek el a folytatásban is, hiszen a jó zenék nálunk szólnak a nap 24 órájában, itt át a folytatásban is, itt a 91.2 Rádió Moston. További szép napot kívánok nektek, találkozunk legközelebb, a viszonthallásra, sziasztok! Én,

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
2: Igen!
3: A kaposvári Vesztnagykerben.
1: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
3: Nagykeráron mindenkinek.
1: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
5: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
8: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
7: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
8: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
5: Az ékszer a legszebb ajándék. Válasszon ballagásra ajándékot a Rónai Ötvös üzlet kínálatából. Nyakláncok, medálok, karláncok, fülbevalók, gyűrűk, aranyfülpirszingek, széles választéka. Minden arany, fehér arany, ezüst és Swarovski ékszer 10-20% kedvezménnyel kapható június 19-éig. 15.000 forint feletti vásárlás esetén egy ékszerét ajándékba megtisztítjuk. Rónai Ötvös üzlet, Kaposvár, Honvéd utca 21.
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
9: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
10: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint, és a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
8: Nincs majd ha, most van! A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva, most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény, és mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel, csak a készlet erejéig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
0: Reklám hangzott el.
11: 3, 2, 1. Hírek most!
12: Hamarosan kezdődnek a Rigó Jancsi napok a városban.
0: több iskolai és óvodás csoport is meglátogatta a kaposvári mentőállomást. Jó napot kívánok, délután 5 óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei.
2: Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, ahol a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges, Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek.
12: Áldozatvédelmi szakmai napot rendezett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A programon az áldozatsegítésben együttműködő szervezetek képviselői értékelték az eddigi tapasztalatokat, és a további együttműködési lehetőségekről is egyeztettek. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gyermekeket érő erőszak, különösen a családon belüli bántalmazás megelőzésének fontosságára, valamint az áldozatok hatékony támogatására.
13: Lezárult a nevezés a 44. Balaton átúszás klasszikus 5,2 kilométeres távjára. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény fő versenyszámának 10.500 fős létszámkerete hetekkel a rajt előtt betelt. A 2,6 kilométeres féltávra és a szapos Balaton áthúzásra még korlátozott számban fogadnak nevezéseket, de ezek a helyek is várhatóan napokon belül elfogynak. A Budapest Sportiroda szerint még soha nem telt be ilyen korán Európa egyik legnagyobb tóátúszó rendezvényének főtávja.
14: Iskolás és óvodás csoportok látogatták meg a kaposvári mentőállomást a tanévvégi időszakban, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek a mentők mindennapi munkájába. A látogatások során az érdeklődők megismerkedhettek az esetkocsival és a mentéshez használt eszközökkel is. A mentők az élményszerű bemutatók mellett az alapszintű újraélesztés lépéseit is ismertették a diákokkal, így a program egyszerre szolgálta a szemléletformálást és a hasznos ismeretek átadását.
15: Jelentősen csökkennek az országgyűlési képviselők juttatásai egy hétfőn elfogadott törvénymódosítás nyomán. Az új szabályok szerint mérséklődik a képviselői tiszteletdíj, a lakhatási támogatás, az irodabérleti és alkalmazotti keret, emellett megszűnik több költségtérítési forma is. A parlamenti frakciók számára biztosított források szintén csökkennek. Az országgyűlés egyhangú döntéssel fogadta el a módosítást, amelynek célja a működési költségek visszafogása. A számítások szerint az intézkedések a következő 4 évben mintegy 50 milliárd forintos megtakarítást eredményezhetnek az államnak.
11: Időjárás jelentés.
0: A délután folyamán a napsütés mellett már időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, a változó irányú szél pedig helyenként erős lesz. A legmelegebb órákban 28-30 fokot mérhetünk majd, esőre azonban a mai napon még nincs kilátás.
11: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el.
3: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel.
0: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. június 9-e, kedd este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Miniszteri segítséget kér a város. Kaposváron továbbra is napirenden van a vetési varjak okozta probléma. A fiókák kirepülésével átmenetileg csökkent a zaj és a szennyeződés, de a városvezetés szerint hosszú távú megoldásra van szükség. Szita Károly polgármester közösségi oldalán közölte, levélben fordult most az illetékes miniszterhez, mert a szakemberek által javasolt együttélés nem jelent elfogadható választ a lakossági panaszokra. Hangsúlyozta, hogy a védett madaraknak nem eshet bántódása, ugyanakkor Kaposvár célja, hogy tiszta és élhető város maradjon. A polgármester bízik abban, hogy a minisztériummal közösen sikerül minden érintett számára megfelelő megoldást találni. Gyerekek tanulnak a mentőállomáson. Az iskolaév utolsó napjaiban egymást váltják a gyermekcsoportok a kaposvári mentőállomáson, ahol a látogatók a mentők munkájával és az újraélesztés alapjaival is megismerkedhetnek. A gyerekek nagy érdeklődéssel tekintik meg a mentőállomást és az ott használt eszközöket. A mentők célja azonban nem csupán az, hogy élményt nyújtsanak a látogatóknak, hanem az is, hogy hasznos ismereteket adjanak át számukra. A mentők a bejegyzésükben kiemelték, hogy a kaposmérői általános iskola tanulói is ellátogattak az állomásra, ahol közelebbről is megismerkedhettek az esett kocsival. Emellett a mentőszolgálat munkatársai az alapszintű újraélesztés lépéseit is bemutatták a diákoknak. Fókuszban az áldozat. Áldozatvédelmi szakmai napot tartott a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az erőszak gyermekáldozatainak világnapjához kapcsolódóan. A rendezvényen a Kaposvári Áldozatsegítő Központ, a Borostyán Virág Alapítvány krízisambulanciája és a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei is részt vettek. A kerekasztal beszélgetésen az áldozatsegítés tapasztalatait, kihívásait és további lehetőségeit tekintették át. A program részeként előadás hangzott el az Egyesült Királyság áldozatsegítő gyakorlatáról, a résztvevők pedig betekintést nyerhettek a Borostyán Virág Alapítvány anyaotthonának működésébe is. Szakmai fórum a Kaposvári Kampuszon. A MATE Kaposvári Kampuszán szakmai találkozót tartottak, ahol az állattenyésztés jövőjéről beszéltek a kutatók és a szakemberek. Azt vitatták meg, hogyan lehet a modern technológiákat, például a számítógépes adatfeldolgozást és a mesterséges intelligenciát használni a gazdálkodásban, miközben a környezetet is védeni kell. Szó volt arról is, hogyan lehet egészségesebb, fenntarthatóbb módon tartani az állatokat. A résztvevők bemutatták a legújabb kutatási eredményeket, és megnézték a kampusz laborjait is. 32 tűzoltó egyesület részesül támogatásban. Somogy vármegye és Kaposvár önkéntes tűzoltó egyesületei idén is jelentős támogatáshoz jutnak a katasztrófavédelem pályázatán keresztül. A térségben több mint 28,5 millió forintot osztanak szét a helyi szervezetek között. A somogyi egyesületek a pénzt működési költségekre, tűzoltóeszközök és szakfelszerelések beszerzésére, valamint szertár és járműfelújításokra fordíthatják. Emellett két egyesület EDR rádiókat is kap. A támogatás célja, hogy erősítse az önkéntes tűzoltók munkáját, akik Kaposváron és a környező településeken is fontos szerepet töltenek be a gyors, helyszíni beavatkozásokban. A nagykövetségen mutatta be alkotását a kaposvári fotós. Rangos nemzetközi kulturális eseményen mutatkozott be a kaposvári fotós Kószó András legújabb munkája. Az indonéz köztársasági nagykövetségén megnyílt fotókiállítás mellett premierként vetítették le Indonéziáról készült közel 20 perces dokumentumfilmjét, amely új történetmesélési formával és teljes narrációval készült. A rendezvényen több mint 100 vendég vett részt, köztük diplomaták és a kulturális élet képviselői. A kiállítás a Visit Embassy Month programsorozat részeként egy hónapon át látogatható, a dokumentumfilmet pedig a nagykövetségen folyamatosan vetítik az érdeklődőknek. 13 bevetés a hétvégén. Mozgalmas hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak, összesen 13 káresethez riasztották őket, köztük 3 tűzhöz és 10 műszaki mentéshez. Kaposváron egy gyümölcsösben égetett háztartási hulladék okozott tüzet, míg egy másik esetben tévesen vélték úgy, hogy egy lakóház tetőszerkezete gyulladt ki. Az elmúlt 3 nap során 5 közlekedési balesetnél is beavatkoztak az egységek. Siófokon 2 külön balesetben összesen 6-an sérültek meg, Balatonlelle és Balatonból Boglár között pedig egy autóból feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy utast. Vasárnap Fonyódon egy személyautó hídnak ütközött és felborult. A hétvége egyik legszomorúbb eseménye Barcson történt, ahol egy kigyulladt gólyafészekben 2 elpusztult fiókát találtak a tűzoltók. Hamis jogosítvánnyal trükközött a sofőr. A Vármegyei Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a helyi járőrök vasárnap éjjel Siófokon igazoltattak egy gépkocsi vezetőt, és megállapították, hogy az általa átadott belga vezetői engedély hamis. Kiderült, hogy a hatóság az igazi jogosítványát már bevonta, mivel a közelmúltban számos közlekedési szabályszegést követett el, ráadásul a vezetéstől is eltiltották. A 43 éves férfit előállították a Siófoki rendőrkapitányságra, ahol ellene közokirathamisítás és az eltiltás miatt büntető eljárás indult. Nőket vert át az álügyvéd. Ügyvédnek adta ki magát egy férfi, és így csapott be 3 nőt. Jogi végzettség nélkül vállalt ügyvédi munkát, tanácsokat adott és beadványokat is készített, miközben ezért pénzt kért, közölte a kaposvári járási ügyészség. A sértettek közül 2 több 100 000 forintot fizettek neki, mire kiderült, hogy a munkája szakszerűtlen és jogosulatlan, összesen pedig 600 000 forintos kárt okozott. Az ügyészség csalás és jogosulatlan jogi tevékenység miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Rekord jelentkező a Balaton átúszáson. Már hetekkel a rajt előtt betelt a Balaton átúszás a legnépszerűbb 5,2 kilométeres főtávjának nevezési kerete. A szervezők közlése szerint a 10.500 hely mind gazdára talált, így erre a távra már nem lehet jelentkezni. A július 18-ai esemény 2,6 kilométeres féltávjára és a szapos Balaton áthúzásra ugyan még fogadnak nevezéseket, de ezeknél is csak néhány szabad hely maradt. A Budapest Sportiroda szerint még soha nem telt be ilyen korán a Balaton átúszás mezőnye, ami jól mutatja, hogy a rendezvény továbbra is az ország egyik legnépszerűbb szabadidős sporteseménye.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma az esti órákban már komoly felhők képződhetnek felettünk, és a késő éjszakai órákban már zivatarok is kialakulhatnak. Késő estére 21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Idén is folytatódik az a hagyomány, hogy a kaposvári ballagó óvodásokat a pécsi állatkertbe viszik kirándulni, írt a közösségi oldalán a város polgármestere. Szita Károly bejegyzésében azt hangsúlyozta, a programot 7 éve indították el, az első résztvevők azóta már felső tagozatos iskolások. Az idei évben a gyerekek ajándék kulacsot is kapnak, a cél pedig továbbra is az, hogy a ballagás egy közös élménnyel és maradandó emlékekkel záruljon az óvodások és családjaik számára. 32 somogyi önkéntes tűzoltó egyesület részesülhet összesen több mint 28,5 millió forintnyi támogatásban. A pénzt az egyesületek működésre, tűzoltó felszerelések beszerzésére, szertár felújításra és járművek karbantartására használhatják fel. Emellett egyes helyeken külön szakmai eszközök, például EDR rádiók is érkeznek. A támogatás célja, hogy javítsa az önkéntes tűzoltók felkészültségét és reagáló képességét Kaposváron és a környező településeken. Ügyvédnek adta ki magát egy férfi, és így szedett el pénzt három nőtől, közölte az ügyészség. A vád szerint jogi végzettség nélkül vállalt ügyvédi feladatokat, tanácsokat adott és iratokat is készített, de ezek szakmailag hibásak voltak. A sértettek közül ketten több százezer forintot fizettek neki, mire kiderült, hogy nem jogosult ilyen munkára. Összesen 600 000 forintos kárt okozott. Az ügyészség csalás miatt emelt vádat ellene, és felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. 1,8%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon a KSH adatai szerint. Az élelmiszerek ára enyhén nőtt, ugyanakkor a vendéglátás nélküli élelmiszerek olcsóbbak lettek, és csökkent a háztartási energia ára is, főként a vezetékes gázé. Ezzel szemben a szolgáltatások, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok drágultak. A tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül mindenkit hazaengedtek a kórházból, többen már a munkába is visszatérhettek, írja a MOL. A vállalat tájékoztatása szerint a biztonsági helyreállítás megkezdődött, a baleset okainak kivizsgálása pedig továbbra is tart, hatósági és szakértői bevonással. Az üzemi baleset május 22-én történt, egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Az Európai Unió 16,5 millió euróval támogatja az afrikai ebola járvány elleni küzdelmet, közölte a bizottság. A pénzt többek között a diagnosztikára, a védőfelszerelésekre és az egészségügyi dolgozók képzésére fordítják. A cél a járvány terjedésének megfékezése, amelyben már több mint 100 halálos áldozat van.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma az esti órákban már komoly felhők képződhetnek felettünk, és a késő éjszakai órákban már zivatarok is kialakulhatnak. Késő estére 21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Just put your paws up. 'Cause you were born this way.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. június 9-e, kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Györfi Betta vagyok. Mai összeállításunkban foglalkozunk tudománnyal, természettel, történelemmel, marketinggel és társadalmi összetartozással is. Műsorunk igencsak színes lesz, érdemes velünk tartani. Kezdünk már is! Ma már nem feltétlen a természetre kell bízni, hogy mennyi tejet adjon és mennyi húsa legyen egy szarvasmarhának. A tudomány elképesztő dolgokra képes. Dr. Zomborszky Zoltánt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának embrió átültetési központjának vezetőjét Széki Éva kérdezte az intézmény működéséről.
2: Ennek a központnak nagyon izgalmasan hangzik a neve, ilyen izgalmas munka folyik-e ott, mivel foglalkoznak a központban?
3: 2016-ban indult el egy fejlesztés, és értük el azt a célt, hogy azokkal a műszerekkel fel lett szerelve, amivel tulajdonképpen a legmodernebb embriókutatásokat és embrióprogramokat tudunk végrehajtani ebben a központban.
2: Milyen állatokban gondolkodjunk, milyen állatokat képzeljünk el?
3: 2016-ban elsősorban a szarvasmarhára irányult a figyelem, és ma a hatósági engedélyet tulajdonképpen a szarvasmarha embrió átültetésre van meg ennek a intézménynek, de ugyanígy lóban, gyímszarvasban, dánvadban és egyéb állatokban is célunk ennek a technikának a meghonosítása.
2: Mi a célja ennek a technikának? Hol lehet ezt hasznosítani, használni?
3: A célja az, hogy a genetikai programok felgyorsítását teszi lehetővé, hogy a legértékesebb donor állatokból mosott embriókat tudjuk tulajdonképpen olyan állat méranyákba kihelyezni, áthelyezni, amelyekben a borjak megszületnek, és ez nem egy-kettő, hanem sokszorozva tudjuk ezt ezzel a módszerrel végrehajtani.
2: Mennyi állaton végeztek eddig ilyen beültetést? Körülbelül nagyságrendileg több száz, több ezer, néhány?
3: Több száz természetesen, tehát több száz itt az elődeim, és ezt hozzá kell tennem a bemutatkozásnál, hogy a kinevezésem 2022. június 1-től szól. Kezdetén ennek az intézménynek a kiépítésében, kialakításában részt vettem, utána az élettani és állatigényi tanszék vezetőjeként dolgoztam, és vettem át ennek a labornak a vezetését.
2: Mi a gyakorlati haszna az itt folyó munkának egy hétköznapi ember számára mondjuk?
3: A gyakorlati haszna az, hogy több tejet, húst tudjon termelni adott állat. Itt éppen a élelmezés egészségügyben, az élelmiszer biztonságban, illetve egy olyan nemzetstratégiai ágazatban, mint az élelmiszer ellátásban, ennek óriási szerepe van.
2: Csak gyakorlati munkát végeznek ebben a központban, vagy kutatással is foglalkoznak?
3: A gyakorlati szolgáltató munka mellett kutatással is foglalkozunk. Manapság vannak olyan eszközeink, birtokában vagyunk, amely melyel az embriók manipulálhatók, akár biopsziázni tudjuk, tehát a több sejtből egy-egy-két sejtet, 3-4 sejtet is ki tudunk venni, és ezt további vizsgálatoknak tudjuk kitenni, illetve az embriófelezést is meg tudjuk tenni, tehát identikus ikreket tudunk létrehozni egy embrióból. Hát nyilván ezek mind alapkutatási dolgok, amiben el kell indulnunk, illetve folytatnunk kell az elődjeinknek a munkáját. Szarvasban, esetleg lóban, és ahogy említettem, a szarvasfajokban is.
2: Mik a távolabbi célok?
3: A távolabbi célok az, hogy ez a labor hatóságilag is engedélyezve legyen olyan állatfajoknak a vizsgálatára is, amely manapság még talán annyira köztudatban nem tudott, de a macskatenyésztőknek is lehet ilyen igényük, és a kutyatenyésztőknek is. Tehát a PET állatokat is be tudnák vonni ezekbe a kutatásokba, akkor itt ez a labor akkor több lábon tudna állni, és többféle szolgáltatást is tudna nyújtani.
2: Van-e kapcsolatunk más laborokkal, vagy más egyetemmel?
3: A MATE az önmagában egy olyan modell, hogy mindenkivel kapcsolatban vagyunk. Az együttműködésünk tenyésztő szervezetekkel természetes, tehát meg is kell lenni a engedélyeztetés során. Ezek a szarvasmarha tenyésztő egyesületek, akár a húsmarhában, akár a tejhasznú szarvasmarhákban, ez kötelező. Illetve hát a NEBIH-kel van egy együttműködésünk természetesen, nem csak kutatásban, hanem oktatásban is.
2: Hogy képzeljük el ezt a központot? Van egy laboratórium, és tartozik mondjuk hozzá egy szarvasmarhatelep?
3: Bármelyik szarvasmarhatelep tartozhat hozzá. A laboratórium felépítése olyan, hogy akár kiskérődzők műtétét is végre tudjuk hajtani. Emellett van egy olyan helyiségünk, ami kifejezetten a élő állatokból mosott embrióknak a manipulálásához szükséges. Van egy olyan laborunk viszont, ami kifejezetten a Lombik Baby programhoz alkalmas, tehát az in vitro fertilizáció sterilizációhoz, ehhez viszont a petesejtek kellenek, a petesejtnyerése történhet akár vágóhidi leletekből. Ez az egyszerűbb, de van egy úgynevezett ovum pick-up módszer, amikor élő állatokból nyerjük ki a tüszőkből a petesejteket, és ezeket termékenyítjük ebbe a laborba, ami viszont már egy jóval szigorúbb szabályoknak kell, hogy megfelelnie, mint az előbb említetteknek.
2: Hogyha már a szabályozásról van szó, tartozik-e mondjuk ehhez a munkához, az ilyen típusú munkákhoz egy etikai kódex, mert azért ehhez nagyon sok ilyen rémisztő kép is társul, hogy az embriókba beavatkozunk, ahogy ön is mondta, manipulálni lehet őket.
3: Igen, hát tulajdonképpen ezek állatenyésztési procedúrák, eljárások, ami a nemzetközi viszonylatokban bevettek, sőt, hát ott a leírások tökéletesen meg is vannak, tehát mi nem olyanokat végzünk, ami illegális, hanem teljesen legális folyamatokat. Bizonyos esetekben természetesen a munkai állati jóléti bizottságnak az engedélyeztetését kell kérnünk minden olyan esetben, és ennek megvan az eljárási formája és az etikai szabályzata, amikor nem a gazdasági használatok végzendő feladatok az eljárás módszere, hanem valóban olyan kutatási dolgok, amelyek etikai kérdéseket vethetnek fel.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A méhészkedés közel 9000 éves tevékenység, így rengeteget lehet mesélni róla. Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület vezetője számos érdekességet oszt meg erről, akit Kesztei Tibor látott vendégül a szerkesztőségben.
2: Mitől lesz nehéz a méhész élete? Ugye a rossz időjárás?
3: Így van. Tehát mezőgazdaság vagyunk, és ki vagyunk szolgáltatva a természetnek. És
2: ezzel semmit nem lehet tenni.
3: Így van. Hiába szervezünk mi bármilyen jól, bármit, azért kettő dolgot tudomásul kell venni. Az egyik az, hogy a természettel nem tudunk mit kezdeni. Globálisan persze tudnánk mit kezdeni, de sajnos ennek a globalizációnak a hatása, ez nálunk is jelentkezik. Ez az egyik oldala. A másik oldala a méhek. A méheknek a viselkedése, a családoknak az élete az annyira befolyásolt az ember által, hogy sajnos ott tartunk, hogy nagyon sokat kell nekünk tennünk azért, sokat kell dolgoznunk azért, hogy minden évben át tudjuk teleltetni a méheket. Gondolok itt arra, hogy ez az 1970-es években jelent meg az ázsiai méhatka, ami minden évben fertőzi a családokat. Az elődeink, tehát akik már több száz év óta itt méhészkedtek Somogyba, vagy konkrétan a Zselicben, ők nem is ismerték ezt a problémát, ezt Ázsiából kaptuk mi ezt a globalizáció hatására, és próbálunk minden évben védekezni.
2: Lehet talán mit tenni?
3: Folyamatosan igen.
2: Van gyógyszeres kezelés a méheknek? El sem tudom képzelni, hogyan lehet egy kis
3: igen, igen, csak tenni. Egy olyan parazitáról van szó, amelyik hihetetlen módon tud alkalmazkodni, és rezisztensé válik mindegyik általunk alkalmazott szerre. Tehát ezért minden évben új módszereket kell kidolgozni, és rettenetesen sok kutatási pénzt kell ebbe beleölni, hogy fel tudjuk deríteni, illetve egy kritikus szint alá tudjuk szorítani ezt az atka populációt.
2: Ez kihat-e arra, hogy esetleg valaki belefárad ebbe? Tehát mennyire változik a Zselici Méhész Egyesületnek a létszáma például?
3: Szinte majdnem megduplázódtunk. A mély családok száma érdekes módon az alig-alig emelkedett. Ez azt jelenti, magyarra lefordítva, hogy azok az öregek, akik ilyen 80-100-120 családdal méhészkedtek, azt átvették ketten-hárman, és egy kisebb létszámmal méhészkednek, mert hát azért azt tudomásul kell venni, hogy itt egy rettenetesen nehéz fizikai munkáról van szó. Tehát az az elmélet, hogy a méhészkedésből nem lehet megélni, csak meggazdagodni lehet, hát ez már a múlt. Tehát ilyen nincs. Tehát nagyon kemény, nehéz munkára számítson az, aki méhész akar lenni, illetve rendkívül módon fel kell készülni elméletben is ahhoz, hogy egyrészt a méhek életét megtapasztaljuk, vagy megismerjük, másrészt pedig a velük való foglalatoskodást. Tehát azért tudomásul kell venni olyan, hogy a kutya tulajdonos füttyent a kutyának, és a kutya ezt előbb-utóbb megtanulja, mert kap valamilyen jutalomfalatot, ez a méheknél ez nem működik. Tehát ők rovarok, őket családban, egységben, közösségben kell elképzelni, és úgy is kell kezelni. Tehát külön-külön még egyeddel nem nagyon tudunk mit kezdeni.
2: Ugyanakkor meg állatok, és esetenként etetni, itatni kell, ugye időjárástól függően.
3: Természetesen, tehát annak ellenére, hogy ők rovarok, azért az ösztönszerű viselkedéseiket ki tudják mutatni. Tehát ki tudják mutatni azt, hogy jó kedvük van, ki tudják mutatni, hogy mérgesek, haragosak, hadd ne mondjam, hogy nagyon sok alkalommal, főleg ilyenkor akácvirágzáskor rendkívül szelidek a méhek például. Akár kezd...
2: Bőség van és jó kedvük van.
3: Így van, így van.
2: Tényleg?
3: Így van. Tehát amikor ez befolyásolja őket, tehát amikor jó hordás van, akkor...
2: Klappol minden.
3: Akkor így van, akkor örömmel mennek, és nem zavarja őket semmi. Viszont ők a kutyákhoz hasonlóan rendkívül sok ízt, illetve rendkívül sok illatot tudnak megkülönböztetni. Jóval többet, mint a kutyák. És náluk a szaglás, a szagérzék az egy rendkívül fontos dolog. Hiszen gondoljunk arra, és azt hiszem, hogy azt mindenki tudja, hogy a családot az anyának ez az úgynevezett feromon illata tartja egybe. Na most, hogyha mi ezt az illatot befolyásoljuk valamivel, akkor zavarjuk őket. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor egy család életébe kívülről valaki bele akar avatkozni. A család egyöntetően, még ha egymás között nem is értettek egyet, egy külső erő hatására egységesen fognak fellépni. Erről van szó. Tehát amelyek ugyanígy viselkednek. Tehát hogyha egy külső valaki, ember, állat, kutya, medve például, erdélyi barátaink nagyon sokat küzdenek a medvével. Tehát hihetetlen károkat tud csinálni a medve. Ugye a Mici Mackónak nevez szervezett medve, hát azért ott nem Mici Mackónak hívják, most nem akarom kimondani, mert a nyomda festéket nem tűrne.
4: Nagy bőszme, barna állat.
3: Igen. De hát nekik ezzel kell megküzdeni évről évre a medve támadásokkal.
2: Mikor indult az idényetek? Ugye vannak enyhenapok, voltak enyhenapok februárban, ilyenkor azért éledeznek, kimennek, körülnéznek, mi történik a kaptárban?
3: A mély családok, függetlenül attól, hogy milyen az időjárás, január közepén, vége felé, megindul az élet a kaptáron belül. Ez azt jelenti, hogy az anya a sejtekbe, tehát ezekbe a mély sejtekbe elkezd petézni. Tehát a következő generációt alapozza meg, és akármit is teszünk, és nem tudjuk, hogy mi indítja be a méh anyát, vagy a méheket. Érdekes módon egyébként a méheket a nap állása, a nap állásszöge befolyásolja, és elindul a kaptárban az élet. Így hívjuk mi méhészek, és ez kiteljesedik mostanra, amikor rendkívül intenzívé válnak a méh családok, és hát mi ezt használjuk ki, hogy hordatunk vele repcét, illetve akác.
2: Az első a repce az idényben egyébként?
3: Tulajdonképpen nem. A korai virágokról, tehát a füzekről, az égerekről, a korai virágzó növényekről már tudnak gyűjteni, csak hát ez annyira kevés, annyira minimális, hogy ezt külön nem tudjuk elpörgetni. Tehát ezt egy úgynevezett ilyen tisztító pergetéssel kipergetjük a koratavaszi nektárból készített mézet, és akkor úgy megyünk, úgy vándorlunk repcére, akkor a repce után következik az akác, és nálunk hála Istennek itt a Zselicbe őshonos az ezüstárs, ez a következő, ezt követően pedig a napraforgó.
2: Mennyire mentek a virágok után? Mert látok időnként nagyobb repceföldek mellett, hát ugye, hogy a vetésforgót alkalmazzák, látom azt, hogy egy ilyen utánfutónyi mennyiségű kaptárral odállnak, és amíg a repce virágzik, addig ott vannak. Ti állandó helyen vagytok, vagy hát ki embere válogatja, valaki esetleg megy-e a virágok után?
3: Így van, tehát akinek szerencséje van, az állandó telephelye mellett talál, vagy akácost, vagy hársat, vagy mind a kettőt esetleg.
2: Az állandó, az biztos. Azt
3: az biztos, hogy megvan. Így vagyok például én is. Tehát nálam is van akác, és van hárs is. Viszont el kell mennem a repcére, meg el kell mennem a napraforgóra, mert az nincs a környékemen. Miért visszük oda a méheket a repcetábla, vagy a napraforgó táblára, vagy a facélia táblára, vagy mondhatnék még akár mást is, szelídgesztenyét, és így tovább. Minél közelebb visszük a méheket ehhez az úgynevezett mélylegelőhöz, annál kevesebbet kell nekik, úgymond levegőbe repülniük. Tehát, most mondok egy példát, hogyha 200 méterre oda visszük a repcetáblához a méheket, akkor 200 métert kell neki oda-vissza repülgetni. Ha 1 kilométerre visszük, akkor már 2 kilométer, tehát már majdnem 10-szer annyit kell nekik repülni.
2: Ami időben ugye is.
3: Időben is, és energiában. Tehát a méhek azt a mennyiségű nektárt, amit begyűjtöttek, azt menet közben felélik. Tehát olyan a szervezetük, hogy azt a nektárt, amit a virágról beszívogattak, azt menet közben, mint üzemanyag elfogyasztják. Tehát minél tovább, távolabb kell neki repülni, annál kevesebb nektárral fog hazatérni. Tehát ez nekünk sem mindegy.
2: Tehát akkor bándoroltok utána.
3: Pontosan így, oda visszük a méheket a helybe.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatódik a történelmi Kálvária körút helytörténeti rovatunkban. A házigazda ezúttal is Róth Balázsi Hunor.
2: Már a legutóbbi találkozásunknál is jelezte Májerné Bocska Ágnes, kaposári idegenvezető, hogy a Kálváriától elindulunk, és végigjárjuk a következő időszakban a hegyeinket. Mert hogy ugye ezt minden kaposvári tudja, hogy Kaposvár 7 dombra épült, vagy hegyre, vagy dombra, most akkor mi van? Na, amikor én Székelyföldről ide költöztem, és itt láttam, hogy itt hegyeznek, én nem értettem, hogy mit, mert nálunk a hegy egy teljesen más fogalom. Itt a szőlőhegyet is hegynek mondják, holott az csak egy kis dombocska. Na most, tegyük tisztába ezeket a fogalmakat Kaposvárral kapcsolatosan.
3: Nem csak te vagy így ezzel a kérdéssel, hanem amikor turisták érkeznek, és beszélünk arról, hogy a Róma hegyre kell felmenni a Ripronai villához, akkor ők se értik. Hát az alföldiek nagyon jókat szórakoznak azon, hogy mit jelent a domb meg a hegy, hogy miért nevezzük az összes dombunkat hegynek. Tehát ezt el kell magyarázni, hogy honnan jön ez a kifejezés, hogy ezek szőlőhegyek voltak valamikor úgy, ahogy te mondtad, és ez mai napig a köznyelvben így működik, és hát így vannak anyakönyvezve nálunk a hegyeink, és az is nagyon-nagyon tetszik a turistáknak, mert ismerik ezt, hogy 7 dombra épült Kaposvár, mint Róma.
2: Úgyhogy felmegyünk a Róma hegyre.
3: Igen, úgyhogy felmegyünk
2: a Róma hegyre,
3: pontosan, és ezeket rögtön az elején mindig tisztába kell tenni, hát nagyon jó szórakoznak rajta. De valóban nagyon, nagyon érdekes a kérdés, és jó is, hogy megkérdezted, mert nem beszéltünk még soha a városnak a domborzatáról, hogy is néz ki a domborzati részünk. Na most, ha ezt nézzük, akkor a Kaposvárnak a déli részét, ahol a hegyek húzódnak, azt Észak-Zselicnek hívjuk hivatalosan, ez az elnevezése. Tehát egy olyan tájtípusról beszélünk, amely dombság, völgyekkel gazdagon van tagolva, tehát ez látszik is a dombok között, hogy néz ki, hát fantasztikusan néz ki. Most, hogy a Róma hegyre, csak hogy stílusos legyek, Róma hegyre gondolunk, akkor festői a környezet. Nyilván Ripronaihoz is el fogunk majd jutni. No, tehát visszatérve erre a tagolt dombságra, agyaggal és lösszel van fedve ez a dombság. Ez mondjuk érdekes lesz nyilván a növényzetével kapcsolatosan. Rendkívül változatos terület, a városnak a legváltozatosabb területén vagyunk, és hát nyugodtan mondhatom, hogy ha tájképi elemeket nézzük, akkor a leggazdagabb része Kaposvárnak. Ez egy rendkívül szép festői, ahogy az előbb ezen el is nevetgéltünk. Na de az volt a kérdésed, hogy mindegyik domb vonulatot hegynek hívjuk. Hát ha nyugatról indulunk el, akkor a legnyugatabban a Kecel-hegy helyezkedik el, ugye ez a legmagasabb pontja a Cseri út végén levő csillagvizsgálónak, ez az úgynevezett Cseri tető, ez 184 méter magas hivatalosan.
2: Tengerszint fölött. Uh-huh. Uh-huh.
3: Igen, igen. Aztán következik a Donneri város részben a Kapos-hegy.
2: Igen.
3: Ez olyan 190-95 méter magas. Aztán a következő a Róma-hegy és a Lonka-hegynek a kettős csoportja. És
2: itt nekem be is fejeződik a tudomány, tehát hogy én nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan folytatódik, mert én a 7 dombból ezt a 4 hegyet ismerem.
3: Szóval itt vagyunk a Lonka-hegy, Róma-hegynél, de akkor megyünk még egy kicsit keletebbre tovább, utána jön az Ivánfa-hegy.
2: Ivánfa-hegy, bocsánat, igen, ez még megvan.
3: De azt nem mondtam el az előbb, hogy a Róma-hegy meg a Lonka-hegy, az magasságát tekintve olyan 200 méter, 210 méter,
2: tehát ezek a legmagasabbak.
3: Elhagyja már a 200 métert. Pontosan a kápolna környéke lesz, ami 210 méter magasan van, szóval megyünk akkor keletre az Ivánfa-hegyhez, az 220 méter magas. Oh. Igen, lankásabbak ott a dombok, és ezután következik a Várhegy.
2: Várhegy.
3: Uh-huh. Uh-huh. Tehát Kapos-Szentjakabi városrészben vagyunk. A
2: De ez még csak 6, nem? Apátság. Kecelhegy, Kaposhegy, Rómahegy, Lonkahegy, Ivánfahegy, Várhegy.
3: Várhegy, ezek a hegyek, és köztük még kis dombok de, is
2: de akkor, akkor csak
3: tehát
2: az mondják, hogy
3: maga a terület.
2: 7 dombra épült Kaposvár, de ebből csak 6-nak van neve.
3: Be akarsz húzni a csőbe, de több kis domb van körülötte, uh-huh. mert azt is szoktuk mondani, hogy sok sokkal több a domb, mint hét. Nem is ül ez a kifejezés, úgyhogy kaposváriak ezt csak nagyon-nagyon szeretik említeni, hogy hét dombra épültünk, mint Róma, de azért ez nem így van. Hétnél abba hagyták
2: nem
3: a számlálást.
2: Nem így kenegeti a lelkünket.
3: Igen, jól hangzik. Tehát sokkal több domb van. Tehát visszatérve akkor a Szentjakabra, Várhegyen vagyunk. Az apátság maga 190 méteres dombra épült, de maga a Várhegy magasságilag az a 220 métert meghaladja. Uh-huh. Tehát egy kicsit nyugatról keletre
2: folyamatosan emelkedik
3: a magassága. Úgyhogy valóban ezek a hegyek onnan kapták a nevüket, a dombok onnan kapták a hegy elnevezést, hogy ezek szőlőhegyek uh-huh. voltak
2: ilyen
3: valamikor.
2: Ilyen kis zárt kerti rész.
3: Pontosan. Ma már például a Róma hegy, az csak nem teljes egészében lakóterület. A Lonka hegyre inkább a kiskertek jellemzőek.
2: Meg Ivánfa hegyre is nagyjából.
3: Igen, ez mindig a Róma hegy például nagyon jó szőlőtermesztő területe volt a városnak, és napjainkra ez már kevésbé észlelhető, pontosan azért, mert a hegy az benépesült.
2: Uh-huh.
3: Ez a Róma hegy megnevezés, tehát eredetében ez tisztázatlan, hogy most a romáktól, a Rómáról, hogy honnan ered, erre nincsenek hiteles feljegyzések.
2: Értem. Nagyon szépen köszönöm, Ági, innen folytatjuk legközelebb.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Zárul beszélgetés sorozatunk Margittai Gáborral, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatójával, akit Szekeres Marnó Alán kért fel interjúra. Legutóbb az európai államok kisebb-nagyobb válságaira hívta fel a figyelmet a szakember.
2: Európa jelenlegi válságai, akár kulturális, akár gazdasági, lehet még politikai válságok is, hogyan hatnak akár a kisebb nemzetek identitására, identitás biztonságára, akár történetesen mondjuk egy német társadalom identitására, hiszen azt veszük észre, hogy a válságban az ottani társadalom egy része elkezd nagyon erősen kapaszkodni abba, ami mondjuk a német alapeszme lenne, és ez még a Goethei, Heinei világ, és nem az, ami aztán a 20. században lett. Tehát ezek a válságok kiválthatnak egy olyan hatást egy társadalomban, hogy elkezdi az ember mégis keresni azokat a kapaszkodókat, amiket ideig, óráig úgy elengedett vagy.

0: vagy nélkülözött?
1: Szerintem ez nagy kérdés. Elvileg és az emberi természetet, meg az emberi kultúrát, ha szemléljük, akkor van erre remény. Ugye ez ugyanaz a kérdés, hogy amikor már ennyire pusztul a nyomtatott könyv, sajtó világa, lesz-e valaha visszatérés hozzá? Tehát, hogy a mobiltelefonok azok köztudomáson pusztítják a koncentráció képességét, és ez meglátszik egy fiatalabb autóvezető ide-oda csalinkázásában az úton, meglátszik abban, hogy képtelen egy oldalt elolvasni egy könyvben, mert az a türelmes olvasás, egy lassú létmód, amikor mondjuk a Karamazov testvéreket olvassuk heteken át, az kiveszett. Hogy lesz-e visszatérés ez? Ez szerintem meghatározó abban a kérdésben, amit ön föltett, hogy ebben a nagyon fölgyorsult, figyelemzavaros világban ennek meg kell szűnnie, ennek a felületes létmódnak, különben nem lesz kultúra. Csak hogy még pontosabban válaszoljak, ugye ami a németekre vonatkozik, meg ami Nyugat-Európára, hát ha az európai válság alapja az identitásválság, nem gazdasági, nem egyéb, hanem amire ön is célzott, hogy ott van a mélyben egy nagyon nagy meghasadtság, tehát a saját zsidó, keresztény, mór hagyománytól való elszakadás, és akkor jönnek persze a migrációval azok a kultúrák, amelyek téri kultúrák, itt az iszlámra is gondolok, és sokkal erőteljesebb, összetartóbb közösségeket és identitásokat hoznak létre.
0: Amellyel aztán előbb párhuzamos társadalmak alakulnak ki, aztán pedig az erősebb kulturális ragaszkodás valószínűleg legyőzi a gyengébbet.
1: Abszolút, hát ugye Holbeck könyvére gondoljunk, a behódolásra, abszolút benne van a pakliban.
0: Na most az is egy régi gondolat, legalábbis elvárás saját magunkkal szemben, hogy legyen egy magyar út. Magyar út lehetséges-e, vagy pedig ez egy politikai jelszó, netán illúzió? Van egyáltalán szükség arra, hogy nekünk legyen egy ilyen külön, ezzel a terminológiával lejárható saját elképzelésünk a világunkról?
1: Sok ilyen kísérlet volt, de mindig a visszatérünk az ön által lecövekelt alapkérdésekhez, hogy ez bezárkózás-e vagy sem. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát szerintem lehet magyar út, de én közép-európai útban hiszek. Tehát hiába annyira ellenségesek a magyar kultúrával szemben bizonyos utódállami csoportok vagy állam, azért én azt gondolom, hogy ez a régió nem fog működni együttműködés nélkül. Tehát mindegyik egy nagyobb erőtérhez próbál kapcsolódni, miközben itt vagyunk mi egymásnak, és egymásra is ítélve vagyunk itt, és ez a fajta együttműködés lehet egy olyan magyar út, amelyik beágyazódik egy közép-európai útba.
0: Azért azt mindenki érzi, hogy mi itt szigetként vagyunk jelen, és hát itt herderi jóslattól kezdve minden körbevet minket, a tapasztalat mégis az, hogy megint itt vagyunk. Hát több évtizednyi kutatás után optimista, vagy inkább pessimista a magyar jövőt illetően?
1: Hát ha ez a túlélés dinamikája, ami az elmúlt 1000 évben volt, akkor optimista vagyok. De azt gondolom, hogy mindenkinek rengeteg munkája van ahhoz, hogy működtethető legyen a magyar kultúra, a magyar társadalom, a magyar világ, nagyon-nagyon sok munka, és hogyha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy a herderi jóslat az előbb-utóbb be fog igazolódni.
0: Ennek fényében mit üzenne ma egy fiatalnak, egy magyar fiatalnak, aki keresi a helyét a világban?
1: Hát, hogyha lemond a hagyományairól, akkor önmagáról fog lemondani, és nem csak egyszerű beolvadás lesz ez, hanem egy olyan szolgaság, ami lelki szolgaság is.
0: Mi a legnagyobb veszély ma?
1: Szerintem a koncentráció hiánya, de ez minden értelemben. Tehát az, hogyha nem tudunk egymásra figyelni, és nem tudjuk a figyelmünket 10-20-30 másodpercnél jobban kiterjeszteni, akkor az mindennek a megszüntét fogja hozni egy idő után.
0: És hogy pozitívummal zárjunk, mi a legnagyobb erőnk?
1: A legnagyobb erőnk a túlélésen kívül. Én szerintem részben hagyományaink. Tehát a hagyományaink biztos, hogy olyan erőt adnak, amely nélkül nem vagyunk senkik és semmik.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A kaposvári vállalkozások szellemi tulajdonáról beszélgetett legutóbb Keresnyei János szellemi vagyon auditorral kollégánk Keszthelyi Tibor. Előző interjúnk ott ért véget, hogy bizonyos típusú vállalkozások esetén akár franchise hálózatot is létre lehetne hozni, ha megfelelő szabadalom védi a szellemi vagyont, ami meggátolja, hogy tovább működjön a hálózat nélkülünk.
2: Folytassuk a beszélgetést onnan, ahol legutóbb abba hagytuk, a franchise programmal. Ha már egy somogyi vállalkozás mondjuk elérte a működésének határát és másolhatóvá lesz, akkor ugye érdemes franchise-ként működnie tovább. Legutóbb elmondtad, hogy ehhez az kell, hogy pontosan legyen minden dokumentálva, egy gyors éttermi példával élve még az is, hogy milyen büdös legyen a hagyma. Szóval szellemi tulajdonunk legyen leírva, levédetve, és csak ezt követően bérbeadva, úgymond. De mondj kérlek konkrét példát arra, hogy miben nem tud tovább működni egy vállalkozás akkor, ha mi már nem akarjuk a partnerséget.
3: Ez ettől függ, hogy milyen a franchise, tehát magában a franchise-ban.
2: Nem fér hozzá a receptúrához, a központi adatbázishoz?
3: Persze, így van. Tehát van egy olyan szál, amivel erős kontrollt gyakorlunk a tudásunk felett, amit átadtunk a franchise-ba. És ugye a franchise-ban majdnem mindent odaadunk, de nem mindent. Lehet, hogy a marketing közös, lehet, hogy a beszerzés közös, vagy egy adatbázis közös, vagy akár több ilyen közös dolog is van, vagy mondjuk a Prézli a Kentucky Fried Chicken-ben, amit nem adnak oda.
2: Maga a recept, ugye?
3: Hát igen. Tehát van egy csomó olyan dolog, amit nem adnak oda. Lehet egy másik megoldás is, ha mondjuk egy közös vállalkozást hozunk létre, akkor ugye benne vagyunk a vállalkozásban, nagyon tudjuk kontrollálni, de már majdnem mindent odaadtunk, illetve hát igazából mindent. És ennek a legmagasabb szintje, amikor még nagyon erős a kontrollunk, de és minden tudást átadtunk, amikor spin-offot csinálunk, kipörgetjük azt a tevékenységet a vállalkozásunkból, és csak azt a tevékenységre alapítunk egy új vállalkozást. Az is lehet joint venture, vagy akármilyen, de lehet akármilyen. És akkor ennek még egy másik dimenzióban van még vagy 11 másik verziója, tehát mi 14 hasznosítási módot ismerünk arra, hogy a szellemi vagyonunkat hogyan tudjuk a vállalkozáson kívül hasznosítani. Az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a vállalkozás hogy rendelkezik ezekkel a tulajdonokkal.
2: Igen, emlékszem, erről írtál is, de most kanyarodjunk vissza. Ugye azzal kezdtük, hogy mondjuk én értékesíteni szeretném a KKV-mat itt Somogyban, fel akarom érni, hogy a szellemi tulajdonom mekkora értéket képvisel a cégem beárazásakor. Van-e különbség a között, hogy milyen típusú vállalkozásom van, és akkor gondolok itt arra, hogy szolgáltató, kivitelező, előállító, gyártó, vagy bármit is nyújt a cégem?
3: Igazából nincs. Tehát, ha van egy társas vállalkozása az embernek, mert azért alapvetően a társas vállalkozásokról beszélünk, a társas vállalkozásban teljesen mindegy, hogy mit csinál az a cég. Mindegyik társas vállalkozásnak van olyan szellemi vagyona, amit ha beteszünk a cégbe, akkor az megmutatja a cég valódi értékét. Ugyanis lehet, hogy mondjuk a cég forgalma több milliárdos, de maga a haszon az nem feltétlen. A szellemi vagyon hozza a hasznot. Az adja a hozzáadott értéket, és az hozza a hasznot. Ha ez a szellemi vagyon benne van a vállalkozásban, az immateriális javak soron, és meg lehet nézni, hogy a mai magyar vállalkozásoknak, és egyébként nem kell ebben így nagyon ilyen önostorozók lennünk, mert gyakorlatilag a posztkommunista országokban ez nincs benne a vállalkozási tudatosságban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon Európában sem, tehát Olaszországban, Angliában vannak még esetleg munkáink, és ott sem. Tehát ott is csak nagyjából értik, egy-két vállalkozás érti, hogy mi ez, de a szellemi vagyon így kifejezetten a kis és közép vállalkozási létekben nem tudatos. Kifejezetten. Ennek biztos vannak történelmi okai, most ebben mélyen nem mennék bele, de ez nagyjából nincsen. Tehát ha megnézzük egy vállalkozás mérlegét, és mondjuk a vállalkozás több milliárdos méretű, abban nem nagyon szokott 10-100 milliónál több szellemi eszköz lenni, holott valószínűleg sokkal-sokkal nagyobb értékek vannak. És ezek nincsenek föltárva, azonosítva, ellenőrizve és értékelve, mert erre nincsen Európában gyakorlat. Az Európai Unió egyébként most nagyon igyekszik, hogy legyen.
2: Végig mentünk azon, hogy miként lehet felmérni a KKV-m szellemi tulajdonát azzal a négy lépéssel, amit mondtál, ha el akarom adni a céget. Na de mi van akkor, ha nem is akarom eladni? Pusztán arra vagyok csak kíváncsi, hogy mekkora a szellemi tőke értéke benne. Miért jó ez nekem?
3: Jó, hát igen, az emberek többnyire nem gondolnak arra, hogy eladják a vállalkozásokat, pedig előbb-utóbb, hogy eladják. vagy örökítik. Mind a két esetben nagyon jó, de hogyha egyáltalán most semmit nem akarsz vele ilyesmit csinálni, akkor is nagyon világos fókuszt fog adni arra, hogy milyen irányban kell fejlődni. Nagyon sokszor kiderül, hogy például azok a szoftverek, amiket használunk, és azt gondoljuk, hogy ezekkel a szoftverekkel mi előrébb fogunk haladni, ezek nincsenek is meg. Tehát nincsenek is a vállalkozásunkban. Vagy nincsenek aktiválva, mint saját fejlesztés, mert a mérlegben lehetne aktiválni ezeket, és nem a mérlegben, a beszámolókban lehet aktiválni ezeket, és bemutatni, hogy mekkora értéket képvisel, mennyit költöttünk rá, vagy mekkora piaci potenciállal rendelkezik. Akkor ezt lehet mondani, hogy igen, ez a vállalkozásunk egyik húzó ereje. De ha ez nincs is benne, akkor erre én nagyon nem alapoznék, mert a holnap elmegy az a fejlesztő, aki fejlesztette. Én még olyan fejlesztőt nem láttam, aki átadott forráskód alapján tovább tudná fejleszteni. Tehát mindenki azt mondja, hogy jó lenne, ha a forráskód nálunk van, oké. Hát az rendben van, az arra biztosíték, hogy nem fejlesztenek belőle egy másikat, de arra nem feltétlenül, hogy ezt tovább is tudjuk fejleszteni. Úgyhogy egyrészt ezért, hogy látjuk a cégünkben, az eredeti kérdésre válaszolva, ezért, hogy látjuk a cégünkben, hogy mink van. A másik, hogy láthatjuk a fejlesztési irányokat. A harmadik, hogy tudjuk, hogy mi a titok. Mindenkivel aláíratnak titoktartásit, mindenkinek a szerződésében benne van, de senki nem tudja, hogy mi a titkos a cégben. Azt a dolgozó dönti el, hogy miről beszél a bárban este, vagy a futballlelátón, vagy bárhol. Nem pedig én döntöm el, mint igazgató. Én szeretném tulajdonosként vagy igazgatóként eldönteni, hogy mi számít titoknak a cégben, mert azt akkor mindenki számára világos lesz, hogy igen, erről azért nem beszélhetek. És nem is beszélnek az emberek. Tehát az emberek alapvetően igyekeznek betartani ezeket a szabályokat és ezeket a dolgokat, ha tudják, hogy mi az. Ezért ez is egy előny. Ugyancsak előny, hogyha megvan egy szellemi vagyon felmérés, egy szellemi vagyon audit, akkor láthatja valaki, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik a cége. Mihez tud hozzányúlni, hogyha valamilyen válság történik. Azért a mai tényleg nagyon hektikus szabályzó rendszerben, és ez nem csak Magyarországon, hanem egész a világon látjuk, hogy pikpak változnak dolgok, amiről tegnap még azt hittük, hogy jó lesz, holnap már egyáltalán nem. Tehát a reziliencia kialakításához rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy igen, de nekünk van még ilyen tudásunk is, olyan tudásunk is, meg olyan tudásunk is, csak eddig nem foglalkoztunk vele, mert jobban ment az a szekér.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken lesz. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban. info@radiomost.hu, ez az e-mail címünk, vagy telefonszámaink valamelyikén is elérhetnek bennünket. Búcsúzom, szerkesztőségünk nevében Györfi Bettát hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. 32 tűzoltó egyesület részesül támogatásban. Somogy vármegyei és Kaposvár önkéntes tűzoltó egyesületei idén is jelentős támogatáshoz jutnak a katasztrófavédelem pályázatán keresztül. A térségben több mint 28,5 millió forintot osztanak szét a helyi szervezetek között. A somogyi egyesületek a pénzt működési költségekre, tűzoltóeszközök és szakfelszerelések beszerzésére, valamint szertár és járműfelújításokra fordíthatják. Emellett két egyesület EDR rádiókat is kap. A támogatás célja, hogy erősítse az önkéntes tűzoltók munkáját, akik Kaposváron és a környező településeken is fontos szerepet töltenek be a gyors, helyszíni beavatkozásokban. Nőket vert át az álügyvéd. Ügyvédnek adta ki magát egy férfi, és így csapott be három nőt. Jogi végzettség nélkül vállalt ügyvédi munkát, tanácsokat adott és beadványokat is készített, miközben ezért pénzt kért, közölte a Kaposvári járási ügyészség. A sértettek közül ketten több százezer forintot fizettek neki, mire kiderült, hogy a munkája szakszerűtlen és jogosulatlan, összesen pedig 600 000 forintos kárt okozott. Az ügyészség csalás és jogosulatlan jogi tevékenység miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Szakmai fórum a Kaposvári kampuszon. A MATE Kaposvári kampuszán szakmai találkozót tartottak, ahol az állattenyésztés jövőjéről beszéltek a kutatók és a szakemberek. Azt vitatták meg, hogyan lehet a modern technológiákat, például a számítógépes adatfeldolgozást és a mesterséges intelligenciát használni a gazdálkodásban, miközben a környezetet is védeni kell. Szó volt arról is, hogyan lehet egészségesebb, fenntarthatóbb módon tartani az állatokat. A résztvevők bemutatták a legújabb kutatási eredményeket, és megnézték a kampusz laborjait is. Rekord jelentkező a Balaton átúszáson. Már hetekkel a rajt előtt betelt a Balaton átúszás a legnépszerűbb 5,2 kilométeres főtávjának nevezési kerete. A szervezők közlése szerint a 10.500 hely mind gazdára talált, így erre a távra már nem lehet jelentkezni. A július 18-ai esemény 2,6 kilométeres féltávjára és a Szapos-Balaton áthúzásra ugyan még fogadnak nevezéseket, de ezeknél is csak néhány szabad hely maradt. A Budapest Sportiroda szerint még soha nem telt be ilyen korán a Balaton átúszás mezőnye, ami jól mutatja, hogy a rendezvény továbbra is az ország egyik legnépszerűbb szabadidős sporteseménye. Hamis jogosítvánnyal trükközött a sofőr. A Vármegyei Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a helyi járőrök vasárnap éjjel Siófokon igazoltattak egy gépkocsi vezetőt, és megállapították, hogy az általa átadott belga vezetői engedély hamis. Kiderült, hogy a hatóság az igazi jogosítványát már bevonta, mivel a közelmúltban számos közlekedési szabályszegést követett el, ráadásul a vezetéstől is eltiltották. A 43 éves férfit előállították a siófoki rendőrkapitányságra, ahol ellene közokirathamisítás és az eltiltás miatt büntető eljárás indult. Fókuszban az áldozat. Áldozatvédelmi szakmai napot tartott a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az erőszak gyermekáldozatainak világnapjához kapcsolódóan. A rendezvényen a Kaposvári Áldozatsegítő Központ, a Borostyán Virág Alapítvány krízisambulanciája és a Somogy vármegyei kormányhivatal szakemberei is részt vettek. A kerekasztal beszélgetésen az áldozatsegítés tapasztalatait, kihívásait és további lehetőségeit tekintették át. A program részeként előadás hangzott el az Egyesült Királyság áldozatsegítő gyakorlatáról, a résztvevők pedig betekintést nyerhettek a Borostyán Virág Alapítvány anyaotthonának működésébe is. A nagykövetségen mutatta be alkotását a kaposvári fotós. Rangos nemzetközi kulturális eseményen mutatkozott be a kaposvári fotós Kószó András legújabb munkája. Az indonéz köztársasági nagykövetségén megnyílt fotókiállítás mellett premierként vetítették le Indonéziáról készült közel 20 perces dokumentumfilmjét, amely új történetmesélési formával és teljes narrációval készült. A rendezvényen több mint 100 vendég vett részt, köztük diplomaták és a kulturális élet képviselői. A kiállítás a Visit Embassy Month programsorozat részeként egy hónapon át látogatható, a dokumentumfilmet pedig a nagykövetségen folyamatosan vetítik az érdeklődőknek. Miniszteri segítséget kér a város. Kaposváron továbbra is napirenden van a vetési varjak okozta probléma. A fiókák kirepülésével átmenetileg csökkent a zaj és a szennyeződés, de a városvezetés szerint hosszú távú megoldásra van szükség. Szita Károly polgármester közösségi oldalán közölte, levélben fordult most az illetékes miniszterhez, mert a szakemberek által javasolt együttélés nem jelent elfogadható választ a lakossági panaszokra. Hangsúlyozta, hogy a védett madaraknak nem eshet bántódása, ugyanakkor Kaposvár célja, hogy tiszta és élhető város maradjon. A polgármester bízik abban, hogy a minisztériummal közösen sikerül minden érintett számára megfelelő megoldást találni. Gyerekek tanulnak a mentőállomáson. Az iskolaév utolsó napjaiban egymást váltják a gyermekcsoportok a kaposvári mentőállomáson, ahol a látogatók a mentők munkájával és az újraélesztés alapjaival is megismerkedhetnek. A gyerekek nagy érdeklődéssel tekintik meg a mentőállomást és az ott használt eszközöket. A mentők célja azonban nem csupán az, hogy élményt nyújtsanak a látogatóknak, hanem az is, hogy hasznos ismereteket adjanak át számukra. A mentők a bejegyzésükben kiemelték, hogy a kaposmérői általános iskola tanulói is ellátogattak az állomásra, ahol közelebbről is megismerkedhettek az esett kocsival. Emellett a mentőszolgálat munkatársai az alapszintű újraélesztés lépéseit is bemutatták a diákoknak. 13 bevetés a hétvégén. Mozgalmas hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak, összesen 13 káresethez riasztották őket, köztük 3 tűzhöz és 10 műszaki mentéshez. Kaposváron egy gyümölcsösben égetett háztartási hulladék okozott tüzet, míg egy másik esetben tévesen vélték úgy, hogy egy lakóház tetőszerkezete gyulladt ki. Az elmúlt 3 nap során 5 közlekedési balesetnél is beavatkoztak az egységek. Siófokon 2 külön balesetben összesen 6-an sérültek meg, Balatonlelle és Balatonboglár között pedig egy autóból feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy utast. Vasárnap Fonyódon egy személyautó hídnak ütközött és felborult. A hétvége egyik legszomorúbb eseménye Barcson történt, ahol egy kigyulladt gólyafészekben 2 elpusztult fiókát találtak a tűzoltók.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma az esti órákban már komoly felhők képződhetnek felettünk, és a késő éjszakai órákban már zivatarok is kialakulhatnak. Késő estére 21 fokig hűl a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 91.2 Rádió most.
1: Yo, you got that funky beat, let's do it, man.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Guess who? You miss me? Jessica Simpson.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Gajdos László miniszterhez fordult levélben Szita Károly a kaposvári varjú helyzet miatt. A polgármester közösségi oldalán azt írta, a fiókák kirepülésével ugyan átmenetileg csökkent a zaj és a szennyeződés, de a városnak hosszú távon is kezelnie kell az egyre növekvő varjú állomány okozta problémákat. Hangsúlyozta, hogy a védett madaraknak nem eshet bántódása, ugyanakkor a kaposváriak jogos elvárása a tiszta és rendezett környezet. Szita Károly bízik abban, hogy a minisztériummal együttműködve sikerül megfelelő megoldást találni a helyzetre. A kaposvári fotós Kosszó András fotókiállítása és legújabb dokumentumfilmje mutatkozott be az Indonéz Köztársaság nagykövetségén Budapesten. A több mint 100 vendéget vonzó kulturális eseményen premierként vetítették le az Indonéziáról készült közel 20 perces alkotást, amely egyben az interneten is elérhetővé vált. A nagykövetség látogatói a következő hetekben is megtekinthetik a kaposvári alkotó fotóit és filmjét. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszán a precíziós és agroökológiai szemléletű állattenyésztés jövőjéről tanácskoztak. A rendezvényen kutatók és szakemberek egyeztettek az állattenyésztést érintő környezeti, gazdasági és állatjóléti kihívásairól, valamint a legújabb technológiai megoldásokról. A résztvevők szerint a fenntartható fejlődés kulcsa a különböző tudományterületek együttműködésében és az innovációk gyakorlati hasznosításában rejlik. Iskolás és óvodás csoportok látogatták meg a kaposvári mentőállomást a tanévvégi időszakban, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek a mentők mindennapi munkájába. A látogatások során az érdeklődők megismerkedhettek az esetkocsival és a mentéshez használt eszközökkel is. A mentők az élményszerű bemutatók mellett az alapszintű újraélesztés lépéseit is ismertették a diákokkal, így a program egyszerre szolgálta a szemléletformálást és a hasznos ismeretek átadását. Florentino Pérez marad a Real Madrid elnöke. A spanyol klubnál a hétvégén tartottak közgyűlést és szavazást, melyen Pérez megkapta a voksok 65%-át. A 79 éves sportvezető így 2030-ig folytathatja munkáját. Florentino Pérez 2009 óta irányítja a világ egyik legismertebb klubját, korábban pedig már 2000 és 2006 között is betöltötte a posztot.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma az esti órákban már komoly felhők képződhetnek felettünk, és a késő éjszakai órákban már zivatarok is kialakulhatnak. Késő estére 21 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. You should never treat me like...

0: önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Poláni Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos. Minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult, annyi

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha úgynak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: elvesz. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szép somogyi sikerek születtek a Ki a Mester két keréken országos döntőjén, amelyet Budapesten rendeztek meg. A 10-12 éves korosztály számára kiírt közlekedésbiztonsági versenyen a vármegyei fordulók legjobbjai mérték össze kereszttudásukat és kerékpáros ügyességüket. A fiúk mezőnyében a Segesdi Általános Iskola tanulója Kis Milán a negyedik helyen végzett, míg az ugyanebből az iskolából érkező Horváth Erika a lányok között a 9. helyet szerezte meg. Lezárult a nevezés a 44. Balaton átúszás klasszikus 5,2 kilométeres távjára. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény fő versenyszámának 10.500 fős létszámkerete hetekkel a rajt előtt betelt. A 2,6 kilométeres féltávra és a szápos Balaton áthúzásra még korlátozott számban fogadnak nevezéseket, de ezek a helyek is várhatóan napokon belül elfogynak. A Budapest Sportiroda szerint még soha nem telt be ilyen korán Európa egyik legnagyobb tóátúszó rendezvényének főtávja. Június 20-án indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV csoportnál. Augusztus végéig sűrűbben közlekednek a balatoni vonatok és autóbuszok, emellett több férőhellyel és új járatokkal készülnek a megnövekedett utasforgalomra. A déli és az északi part felé is bővülnek az eljutási lehetőségek, a kerékpárszállítás pedig valamennyi balatoni vonaton biztosított lesz. A MÁV célja idén a menetrendi pontosság javítása, ezért több útvonalon korszerűbb járműveket állítanak forgalomba. A társaság felhívja a figyelmet arra is, hogy a kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra továbbra is kötelező a helyjegy váltása.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma az esti órákban már komoly felhők képződhetnek felettünk, és a késő éjszakai órákban már zivatarok is kialakulhatnak. Késő estére 21 fokig hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból, hallgassátok a dalunkat most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: 91.2 Rádió Most.
2: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok, és a
3: Gidák.
2: Hallgassátok a Rádió Mostot. Csikidám!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ideiglenesen lezárnak több belvárosi parkolót Kaposváron júniusban az utak és parkolók nagy takarítása miatt. A városüzemeltetés szerdánként végez majd seprőgépes takarítást. Ezen a héten az Anna utcában és a Rákóczi téren, június 17-én a Talián-Gyula utcában, 24-én pedig a Bajcsi-Zsilinszky utcában dolgoznak a szakemberek. Az érintett parkolókat a munkálatok idejére reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és számoljanak az ideiglenes forgalmi korlátozásokkal. 13 káresethez riasztották a somogyi tűzoltókat a hétvégén, 3 szabadtéri tűzhöz és 10 műszaki mentéshez vonultak. Kaposváron 2 alkalommal is beavatkoztak, egyik esetben hulladék égett, a másiknál pedig egy téves tűzjelzés miatt riasztották őket. Az elmúlt 3 nap során 5 közúti balesetnél is dolgoztak az egységek, több sérültet kórházba szállítottak a mentők. Barcson egy kigyulladt gólyafészekhez is vonultak a tűzoltók, ahol 2 elpusztult gólyafiókát találtak. A Tudomány fája címet kapta a Margit-sziget csaknem 200 éves ősplatánja a budapesti önkormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére. Az ünnepségen elhangzott, a fa az akadémiához hasonlóan a múlt és a jövő összekapcsolásának, a tudásnak és a megújulásnak a szimbóluma. A résztvevők hangsúlyozták a tudomány szabadságának, az autonómiának és a fiatal kutatók szerepének fontosságát. Az avatáson leleplezték a fa új címét jelző emlékoszlopot is.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán már egy hideg front miatt több felé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérsékletek nappal 26 fokig esnek vissza.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Sziasztok, Murjanikő vagyok a Sugárlóból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ezen a héten pénteken és szombaton rendezik meg a Rigó Jancsi napokat Kaposváron. A nyárindító fesztivál helyszíne a belváros lesz, ahol a Dorottyaház udvara, a Sétáló utca és az Európa Park is megtelik zenével. A kétnapos rendezvényen jazz, swing, cigányzenei és folk koncertek várják az érdeklődőket. A programhoz több kaposvári vendéglátóhely is csatlakozik, amelyek különleges, Rigó Jancsi ihlette ételekkel és desszertekkel készülnek. Áldozatvédelmi szakmai napot rendezett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A programon az áldozatsegítésben együttműködő szervezetek képviselői értékelték az eddigi tapasztalatokat, és a további együttműködési lehetőségekről is egyeztettek. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gyermekeket érő erőszak, különösen a családon belüli bántalmazás megelőzésének fontosságára, valamint az áldozatok hatékony támogatására. Elindult a nyári diákmunkaszezon, ezért a szakértők a jogszerű és biztonságos munkavállalás fontosságára hívják fel a figyelmet. A legnagyobb kockázat továbbra is a fekete foglalkoztatás, amelynél a diákok szerződés és bejelentés hiányában kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. A jogszabályok ugyanakkor szigorúan védik a fiatal munkavállalókat. A 18 év alattiakra munkaidő és pihenőidő korlátozások vonatkoznak, a diákok pedig legalább a törvényben meghatározott minimálbérre jogosultak. A szakértők szerint érdemes iskola szövetkezeten keresztül munkát vállalni, amely jogi és adminisztratív védelmet is biztosít a fiatalok számára.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán már egy hideg front miatt többfelé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérsékletek nappal 26 fokig esnek vissza.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Iskolás és óvodás csoportok látogatták meg a kaposvári mentőállomást a tanévvégi időszakban, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek a mentők mindennapi munkájába. A látogatások során az érdeklődők megismerkedhettek az esetkocsival és a mentéshez használt eszközökkel is. A mentők az élményszerű bemutatók mellett az alapszintű újraélesztés lépéseit is ismertették a diákokkal, így a program egyszerre szolgálta a szemléletformálást és a hasznos ismeretek átadását. Szép somogyi sikerek születtek a Ki a mester két keréken országos döntőjén, amelyet Budapesten rendeztek meg. A 10-12 éves korosztály számára kiírt közlekedésbiztonsági versenyen a vármegyei fordulók legjobbjai mérték össze kereszttudásukat és kerékpáros ügyességüket. A fiúk mezőnyében a Segesdi Általános Iskola tanulója, Kis Milán a negyedik helyen végzett, míg az ugyanebből az iskolából érkező Horváth Erika a lányok között a 9. helyet szerezte meg. Lezárult a nevezés a 44. Balaton átúszás klasszikus 5,2 kilométeres távjára. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény fő versenyszámának 10.500 fős létszámkerete hetekkel a rajt előtt betelt. A 2,6 kilométeres féltávra és a szápos Balaton áthúzásra még korlátozott számban fogadnak nevezéseket, de ezek a helyek is várhatóan napokon belül elfogynak. A Budapest Sportiroda szerint még soha nem telt be ilyen korán Európa egyik legnagyobb tóátúszó rendezvényének főtávja. Az Európai Unió 16,5 millió euróval támogatja az afrikai ebola járvány elleni küzdelmet, közölte a bizottság. A pénzt többek között a diagnosztikára, a védőfelszerelésekre és az egészségügyi dolgozók képzésére fordítják. A cél a járvány terjedésének megfékezése, amelyben már több mint 100 halálos áldozat van.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán már egy hideg front miatt több felé eshet az eső, és a szél is viharossá fokozódik. A hőmérséklet